Smetana Gémol trióját játszott a Terrosz trió. A mű első előadására Prágában került sor, Smetana ült a zongoránál, aztán később átdolgozta a darabot, és az egyik legmegrázóbb korai művének tartják ezt a művet. Francis Poulenc szonátája következik.

Francis Poulenc szonátáját Otilia Zilke és Szergej Redkin szólaltatta meg. Grazina Bacevic első zongoraötösét ismerhetjük most meg. A komponista hölgy egyik húga költő lett, a bátyja zongoraművész, ő pedig 7 éves korában adta az első koncertjét, és 13 éves volt, amikor az első kompozíciója megjelent nyomtatásban.

Grazsina Bacevics első zongoraötösét Ludwig Gudim és művész barátainak tolmácsolásában hallottuk. Bacevics Varsóban végezte zenei tanulmányait, a Varsói Egyetemen filozófiát is hallgatott, és summa cum laude végezte tanulmányait. Most Pulenk 7 kórus művét ismerhetjük meg.

Francis Poulenc 7 kórus művét a Jütland Kamara kórus adta elő. Mozart 364-es körül jegyzékszámú Ezdur szimfonia koncertantéja következik. A komponálás időszakában Mozartnak volt egy terve, hogy esetleg Münchenben telepednek le, de ebből nem lett semmi. Egyébként ez a műfaj olyan, mint a szimfónia, meg olyan, mint a koncertó.

Mozart Ezdur szimfónia koncertantéja hangzott el. Anno egy fogadáson a müncheni választófejedelem Mozartot vállón veregette, és néhány barátságos szót intézett hozzá, és ez hiú reményeket keltett benne, hogy majd Münchenbe költözhet. Roderick Williams kompozíciója következik.

Ave Verum Corpus, újra gondolva, az 1965-ben született Roderick Williams, William Byrd nyomán gondolta át a dallamokat, már amennyiben igaz, amit a BBC szerkesztői leírtak nekem, az Ars Nova Copenhagen élén Sophie Janin vezényelt. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Notturnót.

Bach Ámol szonátájával folytatjuk a Nocturnót, Richard Pudger hegedül majd. A brit művész a barokk és a klasszikus zene egyik elismert mai előadója, különösen a historikus előadásmód elkötelezett képviselője. Játékában nagy jelentőséget tulajdonít a korabeli hangszereknek és előadói gyakorlatnak. Repertoárján Bach, Vivaldi, Handel, Telemann, Bieber, Haydn vagy Mozart művei egyaránt szerepelnek. 15-ben ő lett a Royal Academy of Music Bach díjának első női kitüntetettje, és 2018-ban a Gramophone magazin az évművészének választotta. Rachel Pudger hegedül.

Bach Amos szonátáját játszotta Rachel Padger, aki saját együttese, a Bresson barokk alapítója és művészeti vezetője, valamint a londoni Royal Academy of Music barokk hegedű professzora. Most Franz Schubert 9 dalát hallgatjuk meg zenekari kísérettel.

Schubert 9 dalát zömében Max Reger hangszerelésében Marianna Beate Kieland és a Norvég Rádió zenekar adta elő. Schubert dalai végtelenül változatosak, rövidek, hosszúak, líraiak, drámaiak, van köztük egyszerűek és nagyon összetettek. Most hallgassuk meg Fauré Azdur nocturnjét.

Gabriel Fauré Azdur nocturnjét Stefan Lindgren játszotta. Most Luka Szorkocsevics D-dur szimfóniáját hallgatjuk meg. Ő egy nagyhírű, világlátott muzsikus volt, aki Rómában tanult és jó barátságba keveredett akkor egyik híres irodalmárával, Pietro Metastasióval. Egyébként Dubrovnik szép városának szerelmese volt.

Luka Szorkocsevics D-dur szimfóniáját játszotta a Salzburger Hofmusik. Astor Piazzolla tangó szvítje következik. Piazzolla megismerte a kortárs zeneszerzők műveit, szimfóniákat, koncertókat, szonátákat, kamarazenét is komponált a tangók mellett. A darab második, majd harmadik része szól.

Astor Piazzolla tangó szvitjének két tételét játszotta a Tornádó Gitár Duó. 1940-ben Arthur Rubinstein összehozta Piazzollát Alberto Ginastérával, és ez egy komoly barátság kezdete lett. Most Ray Vaughan Williams tengeri dalok ciklusának egyik tételét hallgatjuk meg.

Ray Vaughan Williams tengeri dalok ciklusának gyors indulóját a Nyugat-Ausztrál Szimfonikus Zenekar játszotta. A brit komponista úgy érezte fiatalon, hogy a hazájában nem tud eleget tanulni, hogy zsákutcába került, és felkerekedett, hogy órákat vegyen Párizsban Raveltől, de nem jöttek ki jól egymással. Monteverdi két madrigája szól.

Claudio Monteverdi két madrigáját adta elő, a Concerto Italiano. Monteverdi apja orvos volt, Claudio a legidősebb fiú a családban, és a korai fejlődésére a németalföldi zeneszerzők voltak nagy hatással, Cremona után Mantovában, Velencében dolgozott. Most Haydn G-mol szonátáját halljuk.

József Haydn Gémol szonátáját Petras Geniusas játszotta. Ernest Bloch kompozíciója következik, a Meditáció és körmenet. Bloch 1916-ban vándorolt ki Amerikába, nagyon nagy karriert ért el. Ő egyike volt azoknak, akik a héber zenével foglalkoztak a legszívesebben.

Meditáció és körmenet Ernest Bloch kompozícióját Morten Carson és Sergei Osadchuk játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Armas Jernefeld kanteletár szimfonikus költeménye lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom Katona Márta és Erdős Béla nevében is. Németh Attila köszöni megtisztelő figyelmüket.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Jóváhagyták az uniós vámkódex reformját. Marad az őszies idő többfelé esővel. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Hat újabb ügyben összesen mintegy 3 milliárd 300 millió forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül három a P2M csoporthoz, három pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Jóváhagyta az uniós vámkódex reformját az Európai Parlament. Szigorodnak a szabályok az elkereskedelemben, és új vámhatóságot hoznak létre. A nem uniós e-kereskedők számítanak ezentúl importőrnek. Az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatók. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. Az üzemanyag ellátás garantálására és az árak emelkedésének megfékezésére kérte a francia kormányt Emmanuel Macron elnök, miután Franciaország szerte egyre több tiltakozó akció kezdődött. Még kedden 50 halász rövid időre lezárt egy tengerparti üzemanyagraktárat. A rendőrség könnygázzal oszlatta fel a tüntetést. Hasonló megmozdulás volt egy másik helyszínen tegnap reggel is. Megkezdődött az Európai Mobilitási Hét. Az eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az autóhasználat miatti problémákra, és népszerűsítse a zöldebb közlekedési lehetőségeket. Ez alatt ingyen lehet kerékpárt szállítani a belföldi vonatokon, emellett jövő hét kedden az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a MÁV és a GYESEV járatain. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági övés a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. Az időjárásról. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen erősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. 125 éves a Wigmore Hall. Három részes sorozatunk második részében először Angela Hewitt zongorázza Bach és Mozart egy-egy művét, majd Handel, Acis és Galatea pastorál operája csendül fel énekes szólisták és a Les Arts Florissants előadásában. Vezényel és csembalón játszik William Christie. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tian Wayang Prokofiev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztivál koncert. Ma 20 óra 33 perckor. A Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Zsófia nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Zsófia görög eredetű, jelentése bölcsesség. Ha akarnak, hozzászólhatnak a műsorhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Mai reggelt egy érdekes zenével kezdjük, a szerzője 1969-ben született, egy 21. századi barokk játék következik most, a L'Olimpiade. 2013-ban komponálta és maga nevezte kvázi Pasticcionak Vivaldi és Carlo Tessarini nyomán. A Pasticcio éppen a barokk operák kedvelt módszere volt, különböző források zenéiből állítottak össze új egészet, Rom pedig ezt 3 évszázaddal később játssza el. A harmadik tételt hallgatjuk a barokk, vagy neobarokk művéből. Xenia Löffer játszik oboán, a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara kíséri.

Uriram, Olimpiád című művéből a harmadik tételt játszottak Szérnyel Löffer oboán a Berlini Régi Zene Akadémia zenekarával a koncertót Vivaldi és Tessarini nyomán 2013-ban állította össze az 1969-ben született zeneszerző. Mendelssohn alig 20 évesen indult nagy európai kör utazásra, amelynek egyik legfontosabb állomása Itália volt. Rómában azt írta nővérének Fanninak, hogy készülő olasz szimfóniája lesz a legvidámabb darab, amit valaha komponált. A művet 1833-ban Londonban mutatta be saját vezényletével, de a siker ellenére nem volt teljesen elégedett vele, átdolgozásba kezdett és életében nem is engedte kiadni. Most az első tételt halljuk Leopold Stokowski vezényletével, az Angol Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában.

Ferdinand Hiller Ádúr Ámozongora négyesét hallották, és most pedig következzen Antonio Vivaldi C-dur koncertója két trombitára, Wynton Marsalis előadásával.

Antonio Vivaldi C-dur koncertó két trombitára című kompozíciójából a harmadik tétel hangzott el. Wynton Marsalis játszott a trombitán mindkét szólamot, nyilván ez csak felvételen teheti meg, élőben azért ez nem lehetséges. Az angol kamarazenekart Raymond Lepard vezényelte. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána rá pillantunk a mai évfordulókra. Schubert egyik legszebb dalából készült zongora átirat következik, a hullámok hátán eredetileg 1823-ban született Friedrich Leopold zu Stolberg versére. A költeményben egy csónak siklik a vízen, a hullámok megcsillan, az hullámokon megcsillan az alkonyi fény, és a költő közben az idő múlásán mereng. Liszt Ferencet különösen vonzották Schubert dalai, több mint 50-et dolgozott át zongorára, hogy énekhang nélkül is megszólalhassanak. Most a Hullámok hátán című dal átiratát halljuk Jevgenyij Kiszin előadásában.

0: Franz Schubert Hullámok hátán című dalának átiratát hallottuk. Liszt Ferenc készítette ezt az átdolgozást, Jevgenyij Kiszi játszott zongorán. Egy perc elmúlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 17-én csütörtökön reggel. Ma van Bingeni Szent Hildegard ünnepe, aki német misztikus és bencésrendi apátnő volt, zeneszerző is, természettudós, a nyelvészek és az eszperantisták védőszentje. 2012-ben felvették a római katolikus szentek sorába és az egyház doktorává avatták. Illetve egy évforduló Salkaházi Sára boldoggá avatása pontosan 20 éve volt. 2006. szeptember 17-én a budapesti Szent István Bazilika előtt boldoggá avatták Salkaházi Sára szociális testvért. Hasonló eseményre majdnem 1000 éve nem került sor magyar földön. Ma van a földművesek emléknapja is Magyarországon, szeptember 17-e 2018 óta a földművesek emléknapja, amely egyben a kisparaszti családból származó nagyatádi Szabó István egykori földművelés ügyi miniszter születésnapja is. Tisztelgés ez a nap a földművesek a magyar paraszt társadalom előtt, amely mindig nemzet megtartó erő volt. És ma van a beteg biztonság világnapja is.

Erem Hacsatúrján állarcos báljából a keringőt játszotta a Szentpétervári Szimfonikus Zenekar Andrei Anichanov vezényletével. Most Wolfgang Amadeus Mozart 211-es kisöljegyzékszámú D-dur hegedű versenyének második tétele következik. A mű 1775. júniusában Salzburgban született, abban az évben, amikor Mozart valósággal ontotta magából a hegedű versenyeket, ráadásul nem csak komponálta őket, hanem maga is kiváló hegedűs volt, bár édesapja Leopold, aki híres hegedű iskolát írt, időnként szemrehányást tett neki, amiért elhanyagolja a hangszerét. Most tehát a második hegedű verseny Andantéját halljuk, Gédon Krémer előadásában a bécsi filharmonikusokat Nikolaus Arnoncourt vezényli.

mindig megállapítom, hogy a mindig vidám és szellemes Mozart milyen csodálatos lassú tételeket komponált. Igazi gyöngyszemek ezek a 211-es köhöljegyzék számú D-dur hegedű verseny középső második tételét játszottak Gidon Krémer hegedűn a bécsi filharmonikusokkal. A karmester Nikolaus Harnoncourt volt. Liszt Ferenc Desdur hangverseny etüdje következik most, amelyet hárfa etüdként is szoktak emlegetni. A három hangverseny etüd utolsó darabja ez, egy sóhaj elnevezés is elterjedt, érdekessége, hogy a dallamot felváltva játsza a két kéz, miközben folyamatosan keresztezik egymást a billentyűzet fölött, igazi látványosság is egy koncerten, különösen ha olyan zongorista ül a hangszerhez, mint Cifra György, akit most hallani fogunk.

Liszt Ferenc Dezdúr hangverseny etüdjét, a Hárfa etüdöt játszott a Cifra György zongorán. Fennmaradt egy történet Ferenczi György visszaemlékezése alapján, amit Ferenczi Miklós a fia közölt, hogy 1954-ben Cifra György hosszú kihagyás után ismét megjelent a Zeneakadémián, fehér nyitott gallérú inkben és csizmában érkezett Ferenczi György zongora órájára. A növendékek pedig nem tudták, hogy kicsoda ő. Cifra György leült a zongorához és eljátszotta Liszt Mazeppa etüdjét, elképesztően nehéz ez a darab. A diákok előbb megdöbbentek, majd felállva tapsoltak, Ferenczi pedig azt mondta neki, Gyurikám, ehhez a produkcióhoz nem tudok hozzászólni, és hozzátette, hogy ebből még a világ legnagyobb zongoristái is tanulhatnának. Szóval egy elég autentikus lisztjátékos Cifra György, azt gondolom. Két közlekedési információ, az M1-es autópálya Hegyeshalon felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja után lerobbant egy személyautó. A 17-es kilométernél csak a belső sáv járható, már is több kilométeres a torlódás. A 21-es főúton pedig Pásztó térségében lerobbant egy másik autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Vezessenek óvatosan és türelmesen, és ha tehetik, akkor ne autóval, hanem tömegközlekedéssel közlekedjenek, hiszen az talán ilyen szempontból megúszza ezeket a dugókat. Legalábbis a zárt pályás a vonat. Most Maurice Ravel antik menüettje következik, amelyhez a zeneszerző különös hűséggel ragaszkodott. 20. évében 1895-ben írta zongorára, és ez lett az első nyomtatásban megjelent műve. Most az Ulsteri zenekar játszik, vezényel Jean-Pascal Tortelier.

0: Maurice Ravel antik menüettjét játszotta az Ulsteri zenekar Jean-Pascal Tortelier vezényletével, és a felkonferálásban említettem, hogy zongorára írta meg a mester ezt a művét, aztán több mint 30 évvel később, 1929-ben tért vissza hozzá, és zenekarra hangszerelte. Az új változatot 1930. januárjában maga Ravel mutatta be Párizsban, ő volt a karmester. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Az árréstopp mellett az időjárás miatti termésveszteség is az importnak kedvez a gyümölcsök és a zöldségek esetében. Erről beszélt a Fruit Web alelnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Apáti Ferenc hozzátette, hogy az árréstopp semmilyen hatással nem volt az inflációra, ez is indokolja a kivezetését. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap, az a rendezvénysorozat, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Hosszú idő után újra látogatható lesz a Lechner Ödön által tervezett, 2017-ben bezárt Iparművészeti Múzeum szecessziós főépülete is. Az időjárásról. A Dunántúlon a nap döntő részében erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőre, záporra kell számítani, néhány helyen zivatar is kialakulhat. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tian Wayang Prokofjev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztiválkoncert. Ma 20:33 perckor. a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
3: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Zsófia nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse, a név görög eredetű, jelentése bölcsesség. 7:30 kulturális ajánlóval jelentkezünk. Fazekas Gergely zenetudós, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője mesél a zenekar művészeinek ma esti kamarazene hangversenyéről, majd pedig Szenthelyi Miklós hegedű művész beszél szintén egy ma esti koncertről, amelyen növendékei mutatkoznak be a MÁV szimfonikus zenekar szólistáiként. Továbbra is hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-re 0630 30 30 160-as számra, e-mailt a muzsikáló@radio.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást ebben az órában Joseph Haydn D-dur London szimfóniájának harmadik tételével, a menüettel folytatjuk. A Philharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

Joseph Haydn 104. D-dur London szimfóniájának menő tételét játszotta a Philharmonia Hungarica Doráti Antal vezényletével. Johannes Brahms utolsó önálló zongoradarabjai közül hallunk most egyet, az Opus 119-es sorozat 1893 nyarán Bad Lischben készült, mindössze 4 évvel halála előtt. Brahms ekkoriban már többször is úgy nyilatkozott, hogy felhagy a komponálással, aztán szerencsére újra és újra meggondolta magát. A 4 zongoradarab második émol intermezzója következik Rudolf Serkin előadásában, aki a 20. század egyik meghatározó zongoraművésze volt, különösen Beethoven, Schubert és Brahms műveinek előadójaként szerzett hírnevet.

Johannes Brahms opusz 119-es 4 zongora darabja közül a második E-moll intermezzo hangzott el, Rudolf Szörki játszott zongorán. Bach harmadik brandenburgi versenyének fináléja következik most. Ennek a műnek különös a felépítése, 3 hegedű, 3 brácsa és 3 cselló alkotja az együttest, vagyis 9 egyenrangú vonószólam verseng egymással. A lassú tétellel viszont Bach meglehetősen szűkszavúan bánt, mindössze 2 akkordot írt le, máig vita tárgya, hogy ezek közé vagy elé szánt-e improvizált szólót. A fináléban már nincs ilyen bizonytalanság, Isabel Faust vezeti a berlini Régi Zeneakadémia zenekarát.

Ennek aztán volt tempója, nagyon-nagyon gyorsan játszották Bach harmadik brandenburgi versenyének záró tételét, a berlini Régi Zene Akadémia zenekara játszott, aki pedig őket vezett, Isabel Faust, aki egy német hegedű művész, 1972-ben született. Most következzen Gaetano Donizetti, Lucrezia Borgiájából, Don Alfonso Cavatinája az első felvonásból. Előadja José Van Damme, a Loarmenti Szimfonikus Zenekarral a karmester Mark Sustro.

Ez volt Gaetano Donizetti, Lucrezia Borgiájából, Don Alfonso Cavatinája az első felvonásból, José Van Damme tolmácsolásában, a Loire-Menti Szimfonikus Zenekart Marc Sustro vezényelte. Még egy zene következik, és utána kulturális ajánlóval folytatjuk, és ez pedig egy igazi zenetörténeti rejtély. Most Jan Ladislav Dusík neve szerepel a következő zenében, de a C-moll hárfa szonáta szerzője valószínűleg a felesége Sofia Dusík volt, aki maga is kiváló hárfaművész és zeneszerző is volt. A félreértést az okozhatta, hogy a mű egyik korabeli párizsi kiadásán csak a Dusík családnév szerepelt, míg egy londoni kiadás már Sofia nevét tüntette fel.

0: Jan Ladislav, vagy valószínű, hogy a felesége Sophie Dussig című szonátájának első tételét Erika Goodman játszotta a hárfán. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Szenthelyi Miklós hegedűs növendékei mutatkoznak be ma este 7-kor a Zeneakadémia nagytermében a MÁV szimfonikus zenekarral. A koncerten Szenthelyi Miklós vezényel és énekes fia Szenthelyi Krisztián is közreműködik. Uzsali Bence kereste fel Szenthelyi Miklóst, hogy a részletekről érdeklődjön.
2: Csütörtökön az Ön növendékei mutatkoznak be a MÁV szimfonikus zenekarral a Zeneakadémia nagytermében. Újszerű ez a kezdeményezés, hogy így zenekarral is bemutatkozhatnak a növendékei?
3: Hát én azt tudnám mondani, hogy évtizedek óta próbálkozom, és nem csak próbálkozom, hanem csinálom is, hogy a növendékeket, amikor csak lehet, akkor igyekszem koncerteztetni őket, és már körülbelül 8 éve, hogy ilyen nagy szerencsénk van, hogy a MÁV szimfonikus zenekar hajlandó és rendelkezésre állít a fiatal tehetségek számára, és úgyhogy talán nem kell mondanom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hiszen ők azért még nyilván pályakezdők, rutintalanok, és az, hogy a nagy teremben nyilván egy komoly közönség érdeklődés előtt tudnak játszani, ez bizony egy nagyon nagy dolog.
2: 5 vannak a szólisták, hogyan lehet bekerülni erre a koncertre?
3: Tulajdonképpen osztályomról van szó most már évek óta, hogy azokat a fiatalokat, akikről úgy gondolom, hogy valamilyen művel alkalmasak arra, hogy a közönség elé kerüljenek, ők természetesen lehetőséget kapnak, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt nyilvánvalóan a fiatal koruk miatt is nyilván nem kész művészekről van szó, hanem nagyon tehetséges fiatal emberekről, akiknek ezek nagyon komoly megméretetés, és az igazi szakmai része az, hogy én megtudom róluk, hogy egy ilyenfajta nyilvánvaló nyomás alatt hogy produkálnak, hiszen az életben azért nagy részt ilyesmi fog rájuk várni.
2: Különlegessége az is, hogy nem csak mesterként, hanem karmesterként is jelen van ezen a koncerten, tehát tulajdonképpen együtt hozzák létre a produkciót, és a zenekari oldalokról különösen is érzi azt, hogy hogyan muzsikál a növendéke. Más kapcsolat

0: Ezek tényleg sikeresek voltak.
1: Lesz egy különleges vendég is a koncerten, hiszen a fia énekesként jelenik meg szólistaként.
0: Hát a Krisztián már nyugodtan mondhatom, hogy hosszú évek óta nem csak ezeken a koncerteken, hanem hál' Istennek máshol is igen szépen produkál, és hát ugye azt talán nem kell mondani, hogy mikor az apa a fiát vezéni, az megint egy egészen különleges helyzet. Én nekem ez egy rendkívüli öröm, hogy eljutott a fiam nem csak a zeneakadémiai diplomához, hanem most már nagyon komoly helyeken produkál, például mint pedagógus, és elég sok koncertje van, tehát tényleg nagyon szépen elindult azon a pályán, amiért hát azért hosszú éveket dolgozott.
1: Milyen műveket hallhatunk ezen a koncerten?
0: Tulajdonképpen így lényege a Csajkovszki hegedű verseny, Paganini hegedű verseny, virtuóz darabok, és hát a végén azért csak egy ilyen kicsi desszertként, ha szabad így fogalmazni, eldirigálom a Rossinei Szevillai Borbét, ami azért van, mert az egy igazi csemege, igazi zárószám, és én nagyon szeretném, hogy a közönségnek a hangulata a koncert végén is úgy maradjon meg, hogy érdemes volt eljönni.
1: Milyen az elmúlt évek tapasztalata, hogy ez egy ilyen nagy mérföldkő és egy kicsikét mindenki által izgalommal követett esemény, vagy inkább egy ilyen közös örömzenélés?
0: Hát én azt tudnám mondani, hogy én mindenképp szakmai oldalról próbálom ezt megfogni, mert meg vagyok róla győződve, hogy azok a fiatalok, akik zeneakadémiáról diplomával a kezükbe kikerülnek, és itt most mindenek előtt nyilván a hangszeresekről beszélek, nagyon jó, ha belekóstolnak abba a fajta millióbe, amit ugye a pódium nyújt. Na most, ha ő úgy végez, és úgy kap diplomát, hogy ezzel nem nagyon találkozott, hanem idézőjelben csak vizsgázott, akkor azt kell mondanom, hogy a vizsga nyilvánvalóan rendkívüli fontosságú, hiszen ott szakemberek ítélik meg, de neki bele kell kóstolni abba, hiszen a legtöbbjük az, hogy mégis valamilyen módon a pódiumon fogja az életét eltölteni. Úgyhogy nagyon jó, hogyha minél hamarabb mélységében megtapasztalja azt a bocsánatot kérek, azt az idegesítő frázt, ami az emberre azért rájön, amikor ki kell állni ott egy zenekar elé.
1: Ugyanakkor azt hiszem, hogy egy lelkes közönség az ilyen szempontból egy ilyen oldó jellegű vizsgavizottság is lehet, ellentétben mondjuk egy vizsgával, ahol csönd van és nincs taps.
0: Hát az biztos, hogy nyilvánvalóan a szakembereknek játszani az mindig egy keményebb megmérettetés értelemszerűen. Itt meg egyszerűen arról van szó, hogy nagyon nagy szerencsémre nyugodtan mondhatom, hogy azért a hosszú évek alatt az alakult ki, ami persze hát nem újdonság, hogy azért a magyar és budapesti közönséget érdeklik a fiatal tehetségek. Nagyon figyelik azt, hogy esetleg olyan valakit hallanak, aki aztán mondjuk most indul el egy sikeres karrier pályán. Úgyhogy azért mondom, hogy nagyon-nagyon örvendetesek ezek a koncertek, és én nagyon remélem, hogy annak ellenére, hogy nyilván nagyon nagy felelősség az embernek a saját osztályát kiállítani, hiszen az nyilvánvalóan az én elsőrendű felelősségem, hogy kiket idézőjelbe engedek oda a közönség elé, de hát eddig úgy tűnik, hogy ez rendben volt.
2: Szenthelyi Miklós hegedűs növendékei mutatkoznak be tehát ma este 7-kor a Zeneakadémia nagytermében a MÁV szimfonikus zenekarral. A karmester a tanáruk Szenthelyi Miklós lesz. Most az ő előadásában hallgassák meg Goldmar Károly ámol hegedű versenyének második tételét. A MÁV szimfonikus zenekart Gál Tamás vezényli.

0: Goldmark Károly Ámon hegedű versenyének második tételét játszott a Szenthelyi Miklós a MÁV szimfonikus zenekarral, Gál Tamás vezényelt. Koncert sorozat volt, majd a tavalyi évattól kezdődően bérlet lett a Variáció kamarazenére. A sorozatban a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei kapnak lehetőséget, hogy a karmester által meghatározott műsor helyett maguk választottak kamaradarabokat játszhassanak. Az idei sorozat első hangversenye ma este lesz, 19 órai kezdettel. Ennek apropóján beszélgetett Fazekas Gergely művészeti vezetővel, Várgedő Anna.
1: Hol rendezik ezeket a koncerteket, és milyen gyakorisággal?
2: Ez a Dohnányi központban van, a Jókai utcában, ugye abban a szimfonikus próbateremben, vagy stúdióban, ahol egyébként ugye a zenekar próbái zajlanak, és havonta egy ilyen koncertre kerül sor. Ez minden alkalommal egy más tematika, nyilván nem nagyon szigorú tematika, mert hogy teljesen szabadon válogathatnak a zenészek, de hát most például egy ilyen francia-olasz, késő 19. századi, 20. század elejé műsor állt össze.
1: A zenetörténet különböző korszakaiból lesznek majd művek a sorozatban. Hogyan változott meg a kamarazene szerepe a zenetörténet századai során?
2: A kamarazene, tehát az, amikor ugye csak az együttzenélés kedvéért zenélünk, az ugye valamikor a 18. században alakult ki, legalábbis a modern formáját tekintve, persze voltak előzményei, és mondjuk az a klasszikus kamarazene, tehát nem tudom, mondjuk Mozart, Haydn kamarazenéje, amely ennek az első ilyen csúcskorszaka, az ugye még egy nagyon más típusú kamarazenélési forma volt, mint ami később a 19-20. Században kialakult, mert az kifejezetten arról szólt, hogy a zenészek maguknak zenélnek. Tehát, hogy nagyjából annyian hallgatják, ahányan játszanak, azért mondom, nagyjából, mert hogyha éppen benn volt a feleség, a kutya, a gyerek, vagy bárki, akkor ők is persze hallhatták, de hogy a kamarazenélésnek volt egy ilyen kifejezetten privát formája. És az valamikor a 19. században alakult ki, hogy a kamarazenei művek azok a koncertrepertoárnak is a részévé váljanak, de ezzel együtt azért a 19. században is még az úgynevezett házi zenélés, vagy house music, tehát az, hogy egész egyszerűen az orvos, az ügyvéd, a tanár, aki amúgy nem professzionális muzsikus, az ugye tud zenélni, hát ez a polgári világban egy teljesen természetes dolog volt, ő amúgy a barátaival együtt zenél, ez egy alapvetése volt ennek a kultúrának. Van egy csodálatos epizódja a Thomas Mann Dr. Faustus című regényének, ahol ugye a főszereplő, aki egy képzeletbeli zeneszerző, de nagyon valóságos közegben játszódik, fiatal korában egy kis német városban tanul, és akkor ott fültanulja egy ilyen kamarazenélésnek, és nagyon érzékletesen írja le Thomas Mann, hogy úgy vonós négyeseztek ott a helyi értelmiségiek, hogy közben a korsósör az ott volt a földön. Tehát amikor éppen megakadtak, vagy tételszünet volt, akkor egyet belekortyoltak, és aztán zenéltek tovább. És azt hiszem egyébként, hogy ez nyilván ez a Dohnányi Központ itt nem egy óriási befogadó képességű terem, de hogy pontosan ez adja meg a varázsát, hogy itt közel van a közönség a zenészekhez. Tehát, hogy ez a fajta házi zenélés érzet, persze nyilván nem abban az eredeti formájában, de azért valamennyire mégiscsak átélhető, persze egy professzionális zenészek játszanak, és a közönség az közönségként van jelen, de nem arról van szó, hogy a műpában ülök a harmadik emeleten, és ott a messziben valahol lent valaki zenél, hanem tényleg látom és érzem a jelenlétét.
1: A mostani koncerten ugye francia szerzők művei szólalnak majd meg. Vannak valamiféle sajátos megkülönböztető jegyei a francia kamarazenének?
2: Ugye azok a művek, amelyek most itt elhangoznak, ezek a késő romantikus stílust, vagy ezt a Debussy-Ravel féle stílust képviselik. Ugye Ottorino Respighinek is lesz egy darabja, tehát lesz egy olasz betolakodó itt a műsorban, de az biztosan el lehet mondani ezekről a francia kamaraművekről, tehát nem tudom, Charles-Marie Widor, aki egyébként orgona szerzőként ismert, de gyönyörű kamaraműveket is írt, vagy Jacques Ibert, aki a 20. század elejének volt egy fontos szerzője, vagy Camille Saint-Saëns, vagy Ravel, akintől darabok hangoznak el. Szóval hogy azért ezekben a francia szerzőkben azt hiszem, hogy tényleg az a közhely, amit szoktak mondani, ez tényleg igaz, mint a közhelyek többsége, hogy van valami fantasztikus harmóniai érzékenység ezekben a zenékben. Ez az egyik, a másik, hogy hihetetlenül szépek. Tehát még akkor is, hogyha nem mindig érzi az ember azt a fajta sűrűséget, mélységet, komolyságot, amit nagy német kamarazenében, Brahmsban, meg Schumannban, Mendelssohnban, akár Beethovenben, ugye az ember elgondolkozik azon, hogy mi van, ha egy zene egyszerűen csak szép és jó hallgatni.
0: Fazekas Gergelyt kérdezte Várgedő Anna, Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia tanára, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője. Mesél tehát a ma 19 órakor kezdődő hangversenyről, amelyet a Dohnányi Központban rendeznek meg. Most hallgassunk mi is egy kis kamarazenét. Jacques Ibert két közjátéka közül az első hangzik el. Bábel Klára hárfán, Simon Dávid fuvolán, Olá Vilmos hegedű játszik.

Jacques Iber két közjátékából az elsőt, az Andante Espressivót játszotta Bábel Klára hárfán, Simon Dávid fuvolán, Olá Vilmos hegedűn. A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek előadói művészei a Variáció Kamarazenére sorozat első koncertjét tehát ma 19 órakor adják a Dohnányi Központban. Fazekas Gergely lesz a műsorvezető, aki egyben a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője, zenetörténész. Most hallgassák meg Franz Schubert Éjszaka és Álmok című dalát Stanislas de Berbeyrac előadásában. Az Inzula zenekart Lawrence Equilby vezényli.

Franz Schubert Éjszaka és álmok című dalát Stanislas de Berbeyrak énekelte, az Inzula zenekart pedig Lawrence Equilby vezényelte. Az óra végén a hírek és az azt követő kinyerma előtt még egy zenét hallgatunk meg, ez pedig a népszerű diótörő szvitből az orosz tánc, a trepak, valamint az arab tánc, a zeneszerző Piotr Csajkovszkij, a berlini filharmonikusokat Szemjon Bicskov vezényli.

0: Piotr Csajkovszkij diótörő szvitjéből hallgattunk meg két tételt, az orosz táncot, vagyis a trepákot, majd pedig az arab táncot. A berlini filharmonikusokat vezényelte Szemjon Bicskov. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után kezdődik a Kinyerma, játék és muzsika 10 percben, 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Ellenséges lépésnek tekinti az amerikai elnök az EU és Kanada közeledését. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Poyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ahhoz kapcsolódó finanszírozásra. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek a magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. A társult tagsággal az EU a lehető legmagasabb szintre kívánja emelni az észak-amerikai országgal fennálló kapcsolatait. Mark Carney, kanadai miniszterelnök ma mond beszédet Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az amerikai elnök vámok kivetésével, illetve egyes területeken a kereskedelem leállításával fenyegette meg az Európai Uniót, ha az EU szorosabbra fűzi kapcsolatait Kanadával. Donald Trump újságíróknak elmondta, ellenséges lépésnek tekinti az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Kanada az EU első társult tagja lehetne. Kijevet és Odesszát orosz rakétatámadás érte, többen megsebesültek, lakóépületek, irodaházak és raktárak rongálódtak meg. Közben a Jaroszlavli régió elleni éjszakai ukrán dróntámadás tüzet okozott egy olajfinomítóban. Helyi jelentés szerint a régió felett 65 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg. Nem sérült meg senki, a lezuhant roncsok lakóépületekben és gépkocsikban okoztak kárt. A tenger és a montenegrói Kotor történelmi és biológiai kapcsolatát bemutató tárlat nyílik a világörökségi városban. A Szent Pál templomban helyet kapó kiállításon az érdeklődők megismerkedhetnek a középkori kikötőváros aranykorával, valamint a távolsági kereskedelemmel behurcolt járványok, például a pestis történetével. A tárlathoz kapcsolódó képzőművészeti szekcióban a város legismertebb épületeit, templomokat és erődöket is bemutatnak. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre záporra kell számítani, keleten több napsütés várható. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerun Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
4: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRM koncertjén. mrm.jegy.hu
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
7: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karmikásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A hagyomány, miként Liszt zsenie, kötelez. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny Pécsett. A döntőben a versenyzők szólóban és zenekari kísérettel is megmérik tudásukat, hogy eldőljön, ki léphet Liszt Ferenc örökébe. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
8: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 7 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
9: Zelenák Imre Tökörről.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel, és örülök, hogy ismét együtt játszunk, mert rég hallottam a hangját.
9: Pászor voltunk, hát most nem nagyon tudok ezzel az új telefonon SMS-t írni, de hívott a Gabriella, úgyhogy megoldjuk ezt szavonta. Úgyhogy nem fog ez gondot okozni, ha így van, akkor majd még meg.
0: A mai játék középpontjában egy hangszer áll, amit a hangszerek királynőjeként is szokás emlegetni, nem más ez, mint az orgona, ami ma minden feladványban más-más arcát mutatja majd. Érdekes, hogy éppen nagyon szeretem, de nem mindenki kedveli ezt a hangszert. Ön hogy van vele? Szereti az orgonát?
9: Hát én szeretem, mert szerintem sok oldalú, sok, amit hány regiszter van, mondjuk 11-es sífon a zenekörvémi, azt hiszem, meg a Mátyás templomban.
0: Hát most így fejből nem mondom meg, de tényleg így van, nagyon-nagyon sok oldalú, sok
9: színű hangszer. Nagyon sok, egy egész fal, tudom én, 8-10 méteres fal, és 4-5 méter magas egy a legmélyebb.
0: No, hát hogyha, tehát egyrészt a kérdések is az orgonához kapcsolódnak, de hogyha mind a négy kérdése tudja a választ, akkor egy olyan CD-t küldünk, amin Ella Péter orgonál, Bach, Telemann műveket és sok más barokk szerzők.
9: Nem, a Telemann is azért nem olyan sűrű, mint Bach, de nagyon jókat írt ő is.
0: Így van, és elmondom, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor elküldünk két CD-t, az egyik a Párkányi Kvártett búcsú turnéjának a koncertfelvételre az Amsterdami Koncerthebóból 2012-ből, a másik pedig a Bánki Éri Ének Együttes 20 éves ünnepi koncertjének felvétele.
9: Biztos nem rosszak.
0: Tehát két hangversenyfelvétel, és egy orgonás CD Ella Pétertől. És akkor mondom is az első orgonás kérdést. Elsőként legtermészetesebb közegében a liturgia állandó hangszereként halljuk. A kérdés, hogy mi a neve annak az egyházi énekes műfajnak, amelynek egy dallamát a most idézett mű feldolgozza?

0: vajon mit, milyen műfajt hallottunk, feldolgozás, ez egy valamilyen feldolgozás, Bach a zeneszerző, és vajon milyen, mit hallottunk?
1: Aztán még Magnifikátra gondolok, nem ugrik.
0: Nem is a cím kell nekünk, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen egyházi ének, népének ennek a kifejezése.
1: Hát mondjuk ugyanazt nem orgonára szokták, nem ugrik benne.
0: Ez a korál, korál feldolgozás volt.
1: Legegyszerűbb az ember tudja.
0: Így van. Nem baj, még van azért három kérdés, de azokat már tudni kell sajnos. Wolfgang Rübsam orgonát egyébként, tehát egy korál feldolgozást hallottunk. Az orgona hangzása olyannyira összeforrt a vallásos zenével, hogy amikor drámai elemként felbukkan egy-egy operában, általában itt is a szakralitás ábrázolásának hangsúlyosabbá tételére használják. Erre hallunk most egy példát, egy húsvéti kórust, a kérdés pedig, hogy melyik Verista opera részletét halljuk.

0: Eddig a részlet. Melyik Verista opera részletét hallottuk?
1: Pietro Mascagni, a Parasztbecsület és a Húsvéti Kórus.
0: Helyes a megfejtés, így van, gratulálok hozzá. Ez a válasz, ez meg volt. Nem véletlenül mondtuk, hogy az orgona, mint opera szereplő általában a szakralitás képviselője, mert egyáltalán nem mindig áll a jó erők oldalán. Az orgona egyik fajtája a recsegő hangú regál, már az opera irodalom első nagy remekében is szerepelt. Hangja az alvilági révész szólamának adott torz, drámai színezetet. A zeneszerző Claudio Monteverdi, a kérdés pedig, hogy hogy hívják vajon ezt az alvilági mitológiai alakot, a révészt.

0: Hogy hívják tehát a révészt?
1: Káron. És így akkor van. Szerintem ez nem is nagyon, talán nem, nagyon ritkán játsszák, ezt gondolom.
0: Igen, ez hogy egy ritkán játszott részlet, de hát hogyha valahol az Orfeót bemutatják, akkor azért Káron áriája is elhangzik Monteverditől. David Thomas basszus énekelt, a London barokk zenekart pedig Charles Medlán vezényelte. Na most jön a harmadik mindent eldöntő kérdés, hiszen két választ tudott, és a harmadikat, ha tudja, akkor küldünk nyereményt. A templom szakrális tere és az operák után hallgass most az orgonát, mint a hangversenytermek egyenrangú szereplőjét, a szimfonikus zenekar tagját. Francia zeneszerző szimfóniájából idézünk, amely pontosan az orgona használata miatt a hangszer nevét viseli melléknévként. Az utolsó kérdés, hogy ki a zeneszerző?

0: Ki a zeneszerző tehát?
1: Camille Saint-Saëns és a harmadik orgona szimfónia, tehát így van a címe is.
0: Nagyon pontos,
1: a így maga van. Orgona vesz benne részt, hát a hangszerek királya, ahogy szokták mondani.
0: Sőt, királynője. A finálét játszotta Daniele Rossi orgonán, a Szent Cecília Akadémia zenekarával, Antonio Pappano vezényletével. Hú, ez izgalmas volt, háromból meg volt az utolsó három, úgyhogy tudunk küldeni nyereményt, így az elején egy picit azt hiszem, hogy lefagyott, tehát van ilyen. Van
1: igen,
0: ilyen.
1: Az a korál, az jól
0: nem ugrott be, tudom. Pedig hát valahol kézenfekvő, de semmi vész, azt hiszem, hogy azért... Előfordul az ilyennek valami pont, nem ugrik be, de szerintem nincs szégyenkezni valója, nagyon remekül játszott, úgyhogy mindenképpen gratulálok, és köszönjük, hogy velünk játszott, küldjük tehát az egyik nyereményt, és minden jót, viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok.
0: Zelenák Imre volt a mai játékosunk, és arra biztatom a hallgatókat, hogy jelentkezzenek önök is a Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben kvízre. Az üzenetrögzítőnk a 0630-759-6010-es számon elérhető. Az e-mail címünk kinyerma@radio.hu. Folytassuk most a zenehallgatást Ludwig van Beethoven Ez-dur zongora 5-ösével. A harmadik tételt a rondót játsza Falvai Sándor zongorán a magyar fúvós 4-essel.

Ez volt Ludwig van Beethoven Ez-dur zongora ötöseinek harmadik tétele, Falvai Sándor zongoraművész és a Magyar Fúvós négyes előadásában. Most még két zenét hallgatunk meg, és utána ismét rejtvény következik. Az első Giacomo Puccini Bohém élet című operájából egy nagyon híres részlet, Rodolfo áriája az első felvonásból. Kónya Sándor énekel, a firenzei Maggio Musicale zenekarát Antonio Votto vezényli.

Giacomo Puccini Bohém élet című operájából Rodolfo áriáját az első felvonásból Kónya Sándor énekelte, a Firenzei Maggio Musicale zenekarát Antonio Votto vezényelte. William Herschel C-dur szimfóniájából az első tételt hallgatjuk még meg, ha tehetik akkor, vagy szeretnének páros belépőket nyerni és játszani, maradjanak velünk, mert ezt követően azonnal következik a reggeli szokásos rejtvény. Herschel műveit a London Mozart Players játsza, sokszor itt nálunk, ez így van, most is Matthias Bamert vezényel.

0: William Herschel C-dur szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players, vezényelt Matthias Bamert. 5 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez. Már is sorolom, miket lehet nyerni. Szeptember 19-én, holnap után szombaton 19 órakor a gyulakeszi Csigó Malomban lesz a Ráadás koncert, Csigó Art Festival 2026 Jávorkai est. Egy virtuóz ráadás koncertre kerül sor a Bécsben élő jávorkai fivérek, Jávorkai Sándor hegedű művész és Jávorkai Ádám Gordonka művész közreműködésével a Csigó Malomban. Közreműködik Varga Pál Barnabás zongora művész. A koncerten Händel, Halvorsen, Paganini, Saint-Saëns, Vinyávszki, Bazzini és Schubert Enz szerzemények hangzanak el. Szeptember 24-én csütörtökön 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, tehát pontosan egy hét múlva folytatjuk a Bartók Rádió évfordulók sorozatát. Idén ugye Mozart születésének 270. halálának 235. évfordulója van, és a Duo Claviert játszik ezen a koncerten Bizják Dóra és Zentai Károly. Mozart, Schubert művek hangzanak el. Szeptember 22-én, kedden este 8 órakor a Mátyás templomban a Magyar Rádió énekarának hangversenyére kerül sor Szabó Sipos Máté vezényletével, Lassus, Macmillan Purcell, Sandström, de Vivanko, illetve Csemicki Miklós, Szabó Barna és Bernát Vivankos művei csendülnek fel ezen a koncerten. Szeptember 27-én, vasárnap pedig este 7:30-kor a Zeneakadémia nagytermében Békebeli csillogás a Monarchia világából címmel ad koncertet a budafoki Dohnányi zenekar. Guido Mancusi lesz a karmester, Szűcsapor zongorázik, Dvorzsák, Dohnányi, Pejácsevics Dóra, valamint Haydn műveit szólaltatják meg. Ha tudják, melyikre szeretnének eljutni, akkor írják meg ezt is a megfejtés és a nevük mellett a 0630-3030-160-as SMS számra, vagy a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címre. Tehát holnap után gyulakeszi, szeptember 24-én csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Duo Claviert játszik, szeptember 22-én a Magyar Rádió énekkara lép fel a Mátyás templomban, és szeptember 27-én a Zeneakadémián a nagyteremben is van egy koncert, amelyet a budafoki Dohnányi zenekar ad, Békebeli csillogás és a Monarchia világából címmel. Mai rejtvényünk Mendelssohn egyik legnépszerűbb művéhez, az E-moll hegedű versenyhez kapcsolódik. A zeneszerző már 1838-ban megígérte barátjának, Ferdinánd Dávid hegedű művésznek, hogy versenyművet ír számára, ám a darab csak 7 évvel később készült el. Közben Dávid tanácsaival is segítette a komponálást, és természetesen ő játszotta az 1845-ös lipcsei ősbemutató szólóját. Ferdinánd Dávid ekkoriban a híres lipcsei Gewandhaus zenekar egyik legfontosabb muzsikusa volt. A kérdés, hogy milyen zenekari tisztséget töltött be Ferdinánd Dávid, erre várjuk a megfejtést, a válaszokat. Most pedig csendüljön fel a harmadik tétel, Joshua Bell és a Camerata Salzburg előadásában vezényel Roger Norrington.

Felix Mendelssohn émol hegedű versenyének harmadik tételét játszotta Joshua Bell hegedűn a kamerát a Salzburggal. A karmester Roger Norrington volt olyan hallgatónk, aki azt írt, hogy a kedvenc darabom, és azt gondolom, hogy ezzel nincs egyedül. Nagyon sokan szeretik, illetve kedvenc darabjuként tartják számon ezt a hegedű versenyt, legalábbis a hegedű versenyek közül én biztos ismerek ilyet. És az volt a kérdés, hogy milyen zenekari tisztséget töltött be Ferdinand Dávid a mű dedikáltja, akinek ezt a művét Mendelssohn komponálta, a megfejtés pedig ő volt a Lipsei Gewandhaus, ezt elmondtam, tehát ezt nem kellett tudni, hangversenymestere. Tehát ez volt a megfejtés, hangversenymester, avagy koncertmester. Sok helyes megfejtés érkezett, köszönjük szépen, gratulálok hozzá, és akkor mondom a nyerteseket. Kis Sarolta, dr. Dénes Lukács, Huiber Gabriella, valamint Pál Antalné. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Hallgassuk most Antonio Vivaldi Bajazet című operájából a címszereplő áriáját a harmadik felvonásból. Ildebrando d'Arcangelo énekel, az Európa Galante zenekart Fabio Biondi vezényli.

Vivaldi Bajazet című operájából a címszereplő áriáját énekelte Ildebrando d'Arcangelo, az Európa Galantét Fabio Biondi vezényelte. Most Mozart C-dur templomi szonátájából Daniel Korzenba orgonán német barokkszólistákkal játsza a most következő felvételt Helmut Winschermann karmester.

Mozart zenéje után pedig Florence Price első szimfóniájából a Juba Dance csendül fel a Philadelphiai Szimfonikus Zenekartól. Vezénye Jenik Nézeszögem.

0: Florence Price első szimfóniájából a Juba Dance-et a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar játszotta Jánik Nézenszegen vezényletével. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Már az őszi fél évben újraindul az Erasmus program. Marad a kora őszi idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. Nem érdeke a magyar felsőoktatásnak az egyetemek alapítványi működtetése. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a felsőoktatási államtitkár. Kassz Sándor hangsúlyozta, az EU-s pénzek hazahozatalának is feltétele volt az úgynevezett kekvák megszüntetése, pénzügyi tevékenységüket pedig átvilágítja a kormány. Hozzátette, újraindul az Erasmus program, az első hallgatók akár már októberben megkezdhetik tanulmányaikat a külföldi egyetemeken. Az árréstopp mellett az időjárás miatti termésveszteség is az importnak kedvez a gyümölcsök és zöldségek esetében, mondta a Fruitweb alelnöke szintén a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc hozzátette, hogy az árréstopp semmilyen hatással nem volt az inflációra, ez is indokolja a kivezetését. Az alelnök beszélt arról is, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, az olcsó árut keresik és nem a minőséget. Így a jövedelmek emelése és a vásárlók tudatosságra nevelése segíteni elő azt, hogy a magyar árut válasszák. A pénzügyőrök 5 kutyakölyköt találtak a rakomány alá rejtve egy moldovai furgonban. A járművet Komárom-Esztergom megyében a Szlovákiát és Magyarországot összekötő Monostori hídon ellenőrizték. A sofőr 5 útlevelet adott át a járőröknek, de azokban sem a mikrochip számok, sem a tulajdonosra, sem a kezelő állatorvosra vonatkozó adatok nem szerepeltek. A férfi azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A helyszínre érkező hatósági állatorvos megállapította, hogy az állatok nem voltak beoltva veszettség ellen, továbbá túl fiatalok a hosszú úthoz, ezért megtiltotta tovább szállításukat. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozata, amelynek keretében számos ritkán látogatható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A Dunántúlon többnyire borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani. Keleten több napsütés várható. A Tiszántúl kivételével megerősödik a szél. Az ország nyugati felében 18 fok lehet, a délkeleti részen viszont akár 30 fok is előfordulhat. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostelába vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sōhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: 125 éves a Wigmore Hall. Három részes sorozatunk második részében először Angela Hewitt zongorázza Bach és Mozart egy-egy művét, majd Handel, Isis és Galatia pastorál operája csendül fel énekes szólisták és a Les Arts Florissants előadásában. Vezényel és csembalón játszik William Christie. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tien Wa Yang Prokofjev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztivál koncert. Ma 20 óra 33 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
7: Szép napot, üdvözlet minden kedves hallgatónak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozai László nevében is köszöntöm Önöket. Szegyrű Dénest hallják. És Antonin Dvorák G-moll zongora versenyének harmadik tételét elsőként itt a mai muzsikáló délelőttben a szólista Sviatoszláv Richter, a Bajor Állami Zenekar játszik, vezényel Carlos Kleiber.

Antonin Dvorák G-moll zongoraversenyének harmadik tételét hallottuk. Sziatoszláv Richter volt a szólista, a Bajor Állami Zenekar játszott. Vezényelt Carlos Kleiber. A következő zeneszerzőnk Giovanni Battista Pergolesi. Pergolesi már 16 éve halott volt, amikor 1752-ben Párizsban előadták az Úrhatnám szolgálója című operáját, és ez a bemutató, ez nagyon nagy port kavart, és gyakorlatilag egy valóságos kulturális háború alakult ki az olasz és a francia opera hívei között. Mi most nem szeretnénk korbácsolni a kedélyeket, jöjjön most a Stabat Mater két tétele.

Pergolesi Stabat Materéből szólt két tétel, Gerard Lenn és Veronique Jean énekelt, az Il Seminario muzikája játszott, Gerard Lenn volt a karmester is. És hogyha már elkezdtük ezt az olasz-francia ellentétet, akkor folytassuk is ezzel, de tegyük ezt portugál szemszögből. João Domingos Bom Tempo a következő zeneszerzőnk, aki portugál volt, és hát ő tulajdonképpen szembe ment a korabeli portugál zenészek megszokott útjával, ugyanis akkoriban a portugál muzsikusok tovább tanulni jellemzően Itáliába mentek, ő viszont 1801-ben Párizst választotta. Skandallum. Ahol egyébként zongora virtuózként kezdett karriert. Most az első szimfóniájának első tételét halljuk.

João Domingos Bontempo első szimfóniájának első tételét hallottuk, a portói klasszikus zenekar játszott. Konfliktusról beszéltünk, méghozzá az olaszok és a franciák konfliktusáról. Most a konfliktus maga az marad, de a szereplőket lecseréljük. Az egyik oldalon az emberek, a másik oldalon a dinoszauruszok. John Williams zenéje következik, ez a Jurassic Park részlete.

0: Jurassic Parkból idéztünk, John Williams volt a zeneszerző.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A konfliktusokkal foglalkoztunk, és ismét egy irodalmi konfliktus következik, de ebbe már van valami megbékélési szándék. Egy olyan vers következik, ami mögött egy régi irodalmi konfliktus áll. József Attila 1930-ban rendkívül keményen támadta Babits Mihály költészetét, néhány évvel később azonban ezt már megbánta, és közben egyébként egyszer véletlenül össze is találkoztak egy villamoson, méghozzá a Szénatéren. Ezen a pillanat egyébként be is került a versbe, amit most hamarosan hallhatnak is a kedves hallgatók. Ez egy aféle közlekedés lett Babits Mihály irányába. Csak hogy Babits ezt akkor nem olvashatta, József Attila nem küldte el neki, és életében egyébként nem is publikálta. Ez a magademésztő Szabó Sándor előadásában.

szájén átszüremlik. S hallottam, említ az a szó isteneket, kik nem hajolnak ezután neked, pedig te nem szolgálsz többé nekik. Most már értelek. Pörös felek szemben álltunk, de te szintén más ügyben, más talaj felett tanúskodtál, mint én. Már értelek. Mit érsz vele? A múlt tüntető menete elvonult, a lomb lehult, s a fájdalom ágai benned, mint mindenkiben. Elkövesednek az aláomló évek, évadok, rétegek, szintek és tagok óriási nyomása alatt. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindegyik determinált. Így él a gazdag is, szegény is, így szenvedünk te is, meg én is. És még jó, ha az ember haragja, nem az embert magát harapja, hanem valaki mást. Dudás a fuvolást, én téged és engemet te. Mert mi lenne, mit történhetne, ha mindig magunkba marna az értelem iszonyú karma? És ha már szólok, hát elmesélem. Villamoson egy este a szénatéren találkoztunk. Kalapot emeltem, talán nyeltem, köszöntem, és te csodálkozva vettél észre. És még ottan egy pillanatig szórakozottan eltűnődtem, hiszen lehetnénk jó barátok. Együtt mehetnénk a kávéházba, steját kavarva, szépet, jót, igazat akarva, beszélgethetnénk irodalomról, vagy más így fontos emberi lomról, és telt szavadra, mit óvatosan vetnél a latra, utalván a tapasztalatra, indulatom messze ragadna, te hozzátéve szívedre nevedd, leintenél, mint az öregebb, mint az apám, és én bosszankodnék, de nem mondanám.

József Haydn Hámor szonátájának második tétele szólt Alfred Brendel előadásában, előtte pedig József Attila Magad emésztő című versét hallottuk, Szabó Sándor szavalt. Nagyon jól esett nekem ez a vers, úgyhogy irány a szénatér, és mindenki béküljön ki valakivel. Henri Vuitton, Ervarié című szerzeménye következik, Alexander Markov a szólista.

A Revutum Ervarié című szerzeménye szólt, Alexander Markov volt a szólista, a türingiai Gott Eisenach filharmonikusok előadását hallottuk, Markus Huber vezényelt. Smetana következik, akinek szintén komoly konfliktusokkal tűzdelt élete volt, itt van például a prágai eset, ahol a színházban volt karnagy, itt 86-an írták alá azt a petíciót, ami arról szólt, hogy tessenek Smetanát kirúgni, végül nem rúgták ki Smetanát, sőt, magasabb fizetéssel kinevezték újra. Felfele bukott. Az émolvonós négyes elsötétele szól.

0: Smetana Émol vonós négyesének első tételét az Amadeus Quartet játszotta. Egy perc múlva 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Händel Messiás című oratóriumából idézünk, Reinmund Nolte énekel.

Handel messiásából szólt az ária és kórustétel, Reinhold Nolte volt a szólista a Dresdai Kamarakórus élén, Wolfgang Kachner vezényelt. Berlioz következik most, a Beatrix és Benedek című művének nyitánya szól hamarosan. Sokat kellett várni erre az operára, csak nem 30 év türelem kellett Berlioznak, mire ez megszületett, de a Baden-Badeni bemutató nagy siker volt, Berlioz pedig utána azt írta egy barátjának, hogy a francia, belga és német sajtó egyaránt dicsérte az operát, majd azért egy kicsit oda is szúrt a párizsi ellenségeinek, az intrikusok és a sértegetők Párizsban maradtak. Hát maradjanak is ott. A Dresdai Állami Zenekar játszik, Colin Davis vezényel.

Hector Berlioz, Beatrix és Benedek című operájának nyitányát hallottuk, a Dresdai Állami Zenekar játszott, Colin Davis vezényelt. Írja az Útinform, hogy az M3-as autópálya Vásáros-Nemény felé vezető oldalán 60 térségében terelést építenek ki, az 53-as kilométerkőnél helyenként a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Valamint az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Székesfehérvár közelében a 62-es főút csomópontjánál az útmenti növényzetet gondozzák, az 59-es kilométerkőnél több mint 1 kilométeren torlódik a forgalom. Vezessenek óvatosan, és vigyázzanak egymásra az utakon. Haydn következik, még hozzá Michael Haydn. Az E-dur trió harmadik tételét játssza Kelemen Barnabás hegedűn, Kokas Katalin Brácsán.

Michael Haydn E-dur triójának harmadik tételét hallottuk, Kelemen Barnabás játszott hegedűn, Kokas Katalin Brácsán. Most Rossini zenéje következik, Respighi átiratában és feldolgozásában és hangszerelésében. Ez a Varázsbolt szvitt, ennek szól most a hatodik tétele, a keringő, a Montreali Szimfonikus Zenekar játszik, Charles Dutoit vezényel.

Rossini meglőtte, Respighi meg megsütötte. Nagyjából így született a Varázsbolt szvit, amiből most a 6. tétel a keringő szólt, a Montreali Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Sartutoa. És hogyha már arról beszélgetünk, hogy ki ment el vadászni, kilőtte meg, kivitte haza, kisütötte meg, és ki fogja megenni, akkor jöjjön most Carl Maria von Weber szerzeménye, a Bűvös vadász című operából szól részlet. Ugye ez az opera nagyon nagy sikernek örvendett rögtön az elejétől fogva, 1821-ben volt a bemutató Berlinben, és Weber naplója szerint 17 zenei számból 14-et hangos tapsal fogadott a közönség, a nyitányt és a vadászkórus pedig meg is kellett ismételni, és a végén természetesen Webert várták a színpadra, ő azonban két énekessel a karján érkezett meg. Hát most nem tudom, hogy ez lovagi vagy ilyen felvágós gesztus volt, de minden esetre így történt. Szóljon most Anuska áriája a 2. felvonásból, Kertesi Ingrid énekel.

0: Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájából szólt, Annuska áriája a második felvonásból Kertesi Ingrid énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Oberfrank Géza. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Jó sok nyereményünk van, úgyhogy tessenek figyelni. Elsőként itt van szeptember 19-én, szombaton, 19 órakor Székesfehérváron, a Krisztus Király templomban a Vox Mirabilis kamarakórus évadnyitó hangversenye, a vendég a Pécsi Szent Mór vegyes kar. Szintén 19-én szeptemberben, szombaton, 11 órakor a Kult 7 vagy Kult 7 galéria ad otthont a Metro Magic zenedélelőttöknek. A vendég Kántor Balázs, csellóművész, azt írják Rákóczi Anna és Rozmán Lajos, a Metrum Ensemble művészeti vezetői várják mindazon kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, akik szeretnék a klasszikus kamarazene csodálatos világát testközelből hallani, látni. Ismét szeptember 19. szombat 15 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ, nagyterem. Itt folytatódik a zenebeszéd sorozatunk, a Nyugat és a Zene címmel közreműködik Virág Emese, Horthy Lilla, Szappanos Tibor és Glovicki Bernát, a műsorvezető László Ferenc. Szeptember 30-án, szerdán, este 19:30-kor a Műpában lesz a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye, Híjadó Monkos vezényel, Stravinsky Petruskája és Rachmaninov harangok kantátája a műsoron. És van egy tárgynyereményünk is, méghozzá egy jazz CD, a Ronnie Groups játszik. Nos, ezek tehát a várható nyeremények, azért elég sok volt, elmondom gyorsan még egyszer, tehát szeptember 19-én 19 óra Székesfehérvár, Vox Mirabilis, szintén 19, Kult 7 galéria, Metrum Magic zene délelőtt, aztán szintén 19, 15 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem zenebeszéd, szeptember 30 szerda este 19:30, MIPA, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar a Híjadó Monkossal, és akkor ugye van a jazz CD-nk. A kérdésünk pedig egy zenész házaspárhoz kapcsolódik, méghozzá egy olyan zenész házaspárhoz, akik házasságuk elején közös naplót vezettek. A könyvet hetente felváltva írták, és nem csak az eseményeket jegyezték fel benne, hanem kéréseket, kérdéseket, nézeteltéréseket, sőt, még a művészi munkájukról alkotott véleményüket is leírták a naplóba. A napló elején a férj így fogalmazott: legyen számunkra jó, igaz barát, akire mindent rábízhatunk, és aki előtt nyitva áll a szívünk. Mondta ezt ugye a naplóra. A kérdés az, hogy ki ő, illetve kik ők, ki lehet ez a házaspár. Annyit segítünk, hogy most szól egy mű, amelyet a férj írt és a feleség mutatott be. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló délelőtt kukacradio.hu az e-mail címünk. Tehát egy zenész házaspárt várunk helyes megfejtésként, és az üzenetben mindenképpen írják oda a saját nevüket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. Jó játékot kívánok!

játszottunk. A kérdésünk az volt, hogy vajon ki lehetett az a zenész házaspár a zenetörténetből, akiknek közös naplója volt. Idéztem is a napló elejéből, ahova a férj írt, tehát nem csak a napló elejére írt a férj, hanem az előbb hallott zongoraverseny is az ő kezéből származik. Egy ámol zongoraverseny harmadik tételét hallottuk, rengetegen írtak mindenfélét, rátérünk hamarosan a helyes megfejtésre is, és a szerencsés nyertesek nevét is ismertetem hamarosan, előtte azonban még hallgassuk Mozart Kozifán Tutte című operájából az első felvonás részletét Cheryl Studer énekel.

Mozart Kozifántutte című operájából szólt, az első felvonás részlete Cheryl Studer énekelt, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott, Neville Mariner vezényelt. Ez is szép volt, de gondolom nem erre kíváncsiak a kedves hallgatók, hanem arra, hogy előtte mi szólt. Robert Schumann ámol zongora versenyének harmadik tételét hallottuk előtte, Elizabeth Lánoszkája szólójával, egyébként a Lucerni Szimfonikus Zenekar játszott, Michael Zanderling vezényelt. És a kérdésünk az volt, hogy ki lehetett az a zenész házaspár, akik közös naplót vezettek házasságuk első 4 évében, és hát a helyes megfejtés Clara és Robert Schumann volt, vagy Schumann házaspár, ilyeneket elfogadtunk. A Grieget nem fogadtuk el, rengetegen írták Grieg házaspárt. Nem tudom, lehet, hogy nekik is volt közös naplójuk, de az biztos, hogy nem Grieg ámol zongora versenyét hallottuk, hanem Schumann ámol zongora versenyét. Többen megírták, hogy Clara is írt azonos hangnemben, tehát ámolban zongora versenyt korábban. Ez is igaz volt. Tehát Schumann volt a helyes megfejtés, és akkor mondom a szerencsés nyerteseket. Nagy Árpád, M. Tóth Kriszta, Lengyel Sándor, Kövér Gábor és Kovács Barna. Örülhet a választott nyereménynek, gratulálunk nekik, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Isaac Albeniz Iberia szvitjéből szól az első tétel.

0: Isaac Albanese Ibéria szvítjéből szólt az első tétel, a Párizsi Szimfonikus Zenekar játszott, Daniel Barenboim vezényelt. Egy perc múlva 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Rengeteget halljuk a zenei életben, hogy milyen fontos a fiatal tehetségek nevelése, a tehetséggondozás. Így gondolta ezt Dmitrij Kabalevszky is, akinek a kapcsolata a fiatal muzsikusokkal egészen korán kezdődött, már 10 évesen zongorát tanított és darabokat írt saját növendékeinek, később egyébként a gyermekek zenei nevelése életének egyik fő ügyelet. Nem véletlen tehát, hogy a most hallható hegedű versenyt is fiatal muzsikusoknak szánta, olyan művet akart írni, amely valódi versenymű, mégis elérhető egy tehetséges növendék számára. Így született tehát a C-dur hegedűverseny, ennek szól most az első tétele, Gil Saham a szólista.

Dimitrij Kabelevszkij C-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk. Gil Sahán volt a szólista, az orosz nemzeti zenekar játszott, Mihály Pletnyov vezényelt. Tényleg volt ebben valami fiatalos lendület. Szerintem a fiatal hegedűsök is örömmel játsszák ezt a versenyművet. Truszecki B-dur partitájának két tétele szól most a Budapesti Fúvós Együttes előadásában.

Trusecki B-dur partitájának két tételét hallottuk, elsőként a románc, aztán a menüet szólt, a budapesti fúvós együttes játszott. Nem ment fel a vírnyomásom ettől az összeállítástól, pedig egyébként Trusecki különös műveket írt. Írt egyszer egy darabot hét üsdobra, meg csataszinfóniát is két zenekarra, sőt olyan zenekart, vagy olyan darabot is komponálta, amelyben többek között tekerőland, duda, cimbalom, citara és havasi kürt is szerepel. Nagyon érdekes dolgok ezek. Lehet, hogyha ma élne, akkor helyet kapna a zenekarban a sarokcsiszoló és a körfűrész is, ki tudja. Verdi következik, az Otellóból szól a negyedik felvonás részlete, Katyari Cserelli énekel.

Giuseppe Verdi Otellójából szólt a negyedik felvonás részlete, Cagliari Cherelli énekelt, a Milánói Scala zenekara játszott, Lori Mázel vezényelt. Bachal folytatjuk a D-moll francia szvit két tételét, Andrei Gavrilov játssza.

Bach d-moll francia szvitjének két tételét hallottuk, Andrej Gavrilov játszott zongorán, és Schubert-tel búcsúzunk méghozzá a negyedik szimfóniájának negyedik tételével, a Budapesti Fesztivál zenekar játszik, Fischer Iván vezényel.

0: Franz Schubert negyedik tragikus szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, vigyázzanak egymásra és magukra. Szejlő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tian Wayang Prokofiev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztivál koncert. Ma 20 óra 33 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Irodalomból filmélmény.
3: Gyere már közeledte, kölyök.
4: Hadd beszéljek a fejedre.
5: Fegyverbe vitézet! Nyakunkon a pogár!
2: A kötelező olvasmányokhoz nálunk most nem kell könnyező sem.
6: Mennék a Döbrögi vásárra, 10 jól udat próbálnék szerencsét.
2: Főhőseink kilépnek a lapok közül.
7: Kukorica Jancsi a böcsületes paraszti nevem.
2: És beköltöznek a nappalitba.
8: Hát téged hogy hívnak?
9: Engem Ábelnek. Mindig így villámlik az eszem.
2: Klasszikus történetek. Vadonatúj élmények. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
10: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Az Összhang mai vendége Karcag Márton, az Operaház emléktárának vezetője, témánk pedig az Opera Szív, azaz az Operaház emléktárának, emlékgyűjteményének készülő bemutatótere. Nagyon szépen köszönjük, hogy ismét eljöttél hozzánk.
11: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
10: Ugye ez most már egy modern angol elnevezés, Opera Széf, de ez tulajdonképpen az Operaház emlékgyűjteményét foglalja magába. 1931-ig kell visszamennünk, Radnai Miklós volt akkor az igazgató, ő kezdte ezeket az emléktárgyakat gyűjteni, tehát már majdnem egy 100 éves gyűjteményről van szó, és azt hiszem, hogy az

0: ottani nagy motor Vidor Dezső volt az akkori színházi titkár.
1: Így van, Vidor Dezső az én legkorábbi elődöm, és a magyar opera játszásnak és színjátszásnak egy nagyon furcsa és nagyon nem feltárt mindenese volt Vidor Dezső. Vidéken színészként kezdte, aztán fölkerült a fővárosba, és az operába is számos funkciója volt, talán egy héten keresztül még igazgatóként is működött. És hát a 30-as években már főleg veteránként tartották ezt a nagy tudású embert, és Radnai Miklós legendás igazgatónké volt valóban ez az ötlet, hogy ma holnap 50 éves lesz ez a Magyar Királyi Operaház, össze kéne szedni a múltját. És evel lett Vidor megbízva, és valóban 31-be nyílt meg az operaház különböző tereibe ez a akkor emlékgyűjteménynek nevezett, kvázi állandónak szánt kiállítás. A két mostani tanácsterembe, illetve a nagy büfébe voltak ezek a emléktárgyak, plakátok, fotók. Volt némi jelmez is, voltak az Ernst gyűjteményből értékek, tehát Liszt kéziratok, Erkel kéziratok, és hát ebből próbáltak egy állandó kiállítást csinálni, ami nagyjából a második világháborúig nyitva is volt, aztán bezárták, elpakolták ezeket a dolgokat, és hát időről időre volt ennek az emlékgyűjteménynek őre, Vidor 45-ös halála után, szintén egy veterán színházi titkár, Morlin Amádé, majd Balassa Imre és Staud Géza, végül pedig Velman Nóra volt, aki ezt a gyűjteményt kezelte, mielőtt 12-be az én gyönge vállaimra hullott volna az operaház sok-sok évtizedes múltja.
0: Hogy képzeljük ezt az emlékgyűjteményt? Ugye 31 óta is majdnem eltelt 100 év, ugye akkor már majdnem egy fél évszázadot ölelt föl. Hány tárgyról van itt szó?
1: Leltárba vett emléktárgyunk most talán 7000 van, de például fotókat nem leltározunk. És hát nyilván az utóbbi évtizedekbe bejöttek a digitális anyagok is.
0: A Révai és a Dalszínház utca sarkán állt egykor a legendás Belcanto étterem, a művészek találkozó helye, de ez aztán most már hosszú éveken át leromlott állapotban van, és ezt megkapta az operaház, ahol ugye ez az opera szép létrejöhetett. A szerencsésebbek már be is juthattak márciusban, akkor egy hétre ez megnyílt, de azért maga az épület még teljesen nem készült el.
1: Így van, ez egy nagyon furcsa és legendás hely, ez valaha az erdélyi borozó volt, és arról volt nevezetes, hogy ez volt az egyetlen olyan műintézet, ami éjjel-nappal nyitva volt. Tehát, hogy amikor már a mulatók is bezártak, még egy korhelylevesre az erdélyi borozóba be lehetett ugrani. Aztán ez lett az operaháznak a zárt művészklubja, egy olyan hely a 1950-es évektől nagyjából a rendszerváltásig, ahol a próbák után és az előadások után a társulat és a meghívott vendégeik le tudtak ereszteni. Ez egy rettentően fontos dolog tulajdonképpen, mert ezeken az átbeszélgetett, olykor átívott éjszakákon legalább annyira meg tudott születni az a legendás magyar opera élet és az a legendás kapcsolatok, amik igazán a színpadon gyulladtak ki, de ehhez ez a opera klub is szükséges volt.
0: Nagyon más volt akkor még a kor, tehát akkor ez divat volt, hogy előadás után ott maradni, átbeszélni akár hajnalig. Ma már ugye a legtöbb énekes azért valljuk be, hogy átöltözik és hazamegy.
1: Persze, tehát, hogy az elmúlt világszerte. A rendszerváltás után lett ez a Belcanto étterem, az éneklő pincérekkel, még némi operaklub megmaradt az egyik szárnyába, és hát legalább egy 15 éve teljesen kihasználatlanul van ez az épület, és hát Ókovács Szilveszter főigazgató úr azt mondta, hogy ne legyen, hogyha az operaház környékén ilyen értékes ingatlanok vannak, akkor erre nekünk le kell csapni. Mi ezt kibéreltük az önkormányzattól, és elkezdtük építgetni. Maga az ingatlan egy csodálatos tér, amiben az ember, amikor vissza és visszatér, mindig egyre jobban rácsodálkozik és beleszeret, iszonyatosan jó terek vannak, tégláig leverve.
0: Egy 400 négyzetméteres komplexumot képzeljünk el, ez pont egy ideális méret egyébként egy ilyen emlékgyűjtemény bemutatására?
1: Nem tudom, hogy van-e ideális méret, nyilván pont úgy meg lehet tölteni, 2000-et, mint egy szobácskába is lehet valamit csinálni. Maga a tér nagyon jó, kettőszintes, és hát rettentően inspiratív. Tehát amikor mi tavaly nyáron megkaptuk ezt a nemes és teljesen kivitelezhetetlen, csodálatos feladatot, akkor először is gyűjtöttem egy kurátori csapatot magam mellé, hiszen én nem egészen vagyok múzeumi szakember. Tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon sok szempontból kellett a emlékgyűjtemény mai őrének átgondolni. Sokkal könnyebb dolga volt Vidor Dezsőnek,

0: keresztül a nagy közönségnek is, hogy meddig jutottunk. És hát ameddig eljutottunk, és ma is gyakorlatban ott tartunk, bár elméletben az egész 400 négyzetméterben van már lakva és meg van tervezve, az egy magyar opera történet kiállítás. Tehát ez elkészült, nyilván igyekeztünk nagyon nem porosak lenni, és nagyon úgy mesélni, hogy a mai nézők mondjuk 5-től 99 éves korig mindenképpen találnak maguknak érdekeset, akár tárgyakat, akár tableteket, akár olyan történeteket, amiket magukkal tudnak vinni.
1: Olyan felvételeket válogattunk a mai adásba, amik centenáriumhoz kapcsolódnak, például a Hári János, hiszen 100 évvel ezelőtt 1926-ban mutatták be Kodálynak ezt azóta már emblematikussá vált művét.
0: Így van, hát a magyar opera történetben azért nagyon kevés művel dicsekedhetünk, amik valóban kiállták az idő próbáját. Kodály életműve és a Hári mindenképpen egy ilyen, és idén az Operaház is természetesen egy Hári felújítással készül, októberben Béres Attila fogja rendezni, és egy nagyon izgalmas produkciónak nézünk elébe.
1: Ennek egyébként majd egy külön műsort is szentelünk itt a Bartók Rádióban. Egy olyan felvételt hoztál el 1959-ből, amin például Báthy Anna is énekel. Az a Báthy Anna, aki 59-ig volt az Operaház tag, és ez volt az utolsó szerepe, ugye a Hári János császárnéja volt, amit utoljára énekelt.
0: Így van, ezt a felvételt én rettentően szeretem. Ez az első komplett Hári felvétel, természetesen Ferencsik vezényletével, és az akkori elérhető legkiválóbb szereposztással, Palló Imrével, aki akkor már több évtizede az ős bemutató óta szinte egyedüliként vitte a címszerepet. És hát nyilván 59-ben ez volt talán az egyik első magyar teljes opera lemezfelvétel, és hát pontosan tudták, hogy évtizedekig ez nem lesz fölvéve, tehát az ősforrást próbálták megőrizni, és ezért fontos számomra, hogy ez még így hallható.
1: 1959-es, tehát ez a felvétel Gyújtottam gyertyát, Mária Luisa szerepében Sándor Juditot, a császárné szerepében Báthy Annát halljuk, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát pedig Ferencsik János vezényli.

0: Sándor Judit és Báti Anna énekelt, a Budapesti Filharmónia Társaság zenekarát Ferencsik János vezényelte. 59-es volt ez a felvétel. Két nagy művész is ebben az évadban ünnepelné 100. születésnapját. Ágai Karola, az első művésznő. Ő ugye 1957-ben lett az Operaház tagja, és 25 évig körülbelül egy meghatározó koloratúr szoprán volt. A rádióénekkarban kezdte egyébként a pályafutását, és innét jutott el a New Yorki Metropolitanig, és a Lammermoor-i Luciával mutatkozott be. Gedda volt ott a partnere.
1: Így van, ez se volt egy könnyű út, amíg ő nem hogy New Yorkig, de az operáig eljutott, egy hosszú és rögös úton jutott el hozzánk, és hát szeretünk odafigyelni ezekre a centenáriumokra, mert ezek kapcsán lehet kiállításokat csinálni, úgyhogy ezt is tervezünk idén a Vörös Szalomba, ezt nem az Opera Safe-be, hanem Vörös Szalomba, hogy legyen egy évados valamink, ahol a közönség mégis találkozik a mi múltunkkal, azok, akik nem jönnek át a Safe-be, és hát Ágai Karolának itt nekem még módomba volt. Egyszer láttam is énekelni az utolsó királynőjét, de még ismertük egymást, és azt gondoltam, hogy az ő centenáriumának vonalán nézzük meg egy kicsikét a magyar koloratúr szopránok történetét. Ugye nagyon sok jelentős művészt adtunk, a legendás Sódelnétől kezdve Sándor Erzsén, aki az egyetlen császári kamaraénekesnő volt, egészen Kolonics Kláráig, akit ma vitathatatlanul a fakja vezető művészeként tartunk itthon számon, és hát azt gondoltam, hogy milyen érdekes lenne Karola centenáriumának kapcsán a koloratúr szoprán átnézni, hogy mi is ez a fajta primadonnaság.
0: Ugye ő márciusi születésű volt, akkor ez majd tavasszal várható a Vörös Szalomban ez a kiállítás.
1: Talán egy kicsikét korábban még meglátjuk, hogy hogy tudom az energiáimat csoportosítani az évadban.
0: Cerbinetta ugye minden koloratúr szoprán egyik nagy szerepe. Ebből mutatunk egy részletet Richard Strauss Ariadne Naxos szigetén című operájából.

0: Zerbinetta áriájából hallottunk részletet Richard Strauss Ariadné Naxos szigetén című operájából Ágai Karola énekelt, és nyilván, ha valaki eljut a New Yorki Metropolitanbe, mégpedig a szocializmus ideje alatt, és visszahívják, szerintem akkor ennél nagyobb megbecsültség nem kell.
1: Abszolút, és hát őrzünk Karoláról is dokumentumokat a emléktárba, és hát számomra tulajdonképpen a legszomorúbb az egy nagyon csúnya, 2,5-szer 1,5 méteres hatalmas Metropolitan utcai plakát, és hát Karola ezt fölkasíroztatta, bekereteztette, és gyakorlatilag az alatt élt. Tehát, hogy vannak fényképek, ahol ő otthon a szalomba ez a csúnya valamelyik szereplő miatt átragasztott, tényleg grafikus plakát, tehát csak szöveg van rajta, és hogy micsoda dráma azért az, amikor valaki itthon tényleg mindent megkap, mindent elénekel, és otthon él egy szál plakát alatt, hogy igen, nekem volt, nem tudom most megmondani, 2 vagy 3 estém New Yorkba. Milyen furcsa tüskéket hordozunk magunkba akkor is, amikor ezt dicsőségként tálaljuk.
0: Akkor megkérdezem, hogy mi a kedvenc tárgyod, ami biztos ott lesz ezen a kiállításon majd jövő télen a Vörös Szalonban, akkor ez a plakát, ez ott fog szerepelni?
1: Nem biztos. Olyan csúnya, hogy nem biztos, hogy szeretem kirakni, meg akkor a helyet foglal
0: el. De ilyen történettel együtt már azért ennek van egy
1: Igen, egyébként dimenziója. Amikor elindult az Aranybánya című műsorom, és ott az elhunyt örökös tagokról beszélek, és akkor természetes volt, hogy ezt a tárgyat mutatjuk meg éppen Kolonics Klárival.
0: Nyáron lenne 100 éves Ilosfalvi Róbert, ő Hódmezővásárhelyről indult, mind a ketten a Honvéd Művész Együttesben is énekeltek, és aztán 53-ban megnyerte a bukaresti Vitet, Tóth Aladár ekkor szerződtette az Operaházhoz.
1: Meglepően sok énekes indult Hódmezővásárhelyről, nem tudom, hogy ennek mi lehet a titka, ott milyen génállomány van, ami az operába röpíti a művészeket, de sokan jöttek. Azt hiszem, hogy talán Ilosfalvira még többen emlékeznek, mint Karolára, mert hogy ő egy nagyon ikonikus művész volt, nagyon furcsa és gyönyörű belegondolni, hogy valamikor az 50-es, 60-as években még voltak Ilosfalvi és Simándi rajongó körök, akik hát egymást ostorozták, gyűlölték, egymásra licitáltak és jártak a kedvenceik előadásaira, hát ez is egy olyan emlék, ami már a nagyjából kihalt. És hát nyilván Ilosfalvi Házi Erzsébettel, az ő legendás magánéleti összefonódásával együtt tudott egy olyan álompárt alkotni, ami a magyar opera történetében elég kevés volt. Szamosi Elza és Környei Béla volt az első ilyen az 1910-es években, de az 50-es években a szürke 56 utáni kommunizmusban két csodálatosan éneklő szép ember, akik főleg Puccini szerepekbe együtt lángoltak, hát ez tényleg egy napfény volt ezekbe a évekbe.
0: Puccinit mutatunk most is Ilosfalvi Róbertől, a Nyugat lányából Ramerez áriája következik a 3. felvonásból, az Operaházenekarát Erdély Miklós vezényli, ez a felvétel pedig 1967-ben készült.

0: Milosfalvi Róbert énekelt, Puccini a Nyugatlánya című operájából szólt a részlet 1967-ből, és 100 éve született Blum Tamás is, aki neves karmester is volt, de most libretto fordítói munkásságára szeretnénk emlékezni, hiszen ő aztán ugye Svájcban, Zürichben telepedett le, és ott volt karmester, az opera stúdiót is vezette egészen haláláig, de rengeteg opera szövegkönyve az ő fordításában Verditől Wagnerig hallható, látható mind a mai napig.
1: Így van. Ugye manapság, amikor már mindent eredeti nyelven éneklünk és feliratozunk, elfelejtjük, hogy mennyire fontos a műfordítás. De a II. Világháború után még föl nem merült senkibe, hogy ne magyarul menjen minden opera. És hát ezeket az operákat időszerű volt éppen Blum működése alatt újrafordítani, hiszen hát voltak 100 éves rettentő műfordítások, és hát ő elképesztő.
0: Korszerű volt?
1: Korszerű volt, és elképesztő nyelvi leleménnyel. Ugye hárman fordítottak akkor relevánsan, Blum mellett Fischer Sándor, ugye a Fischer fiúk édesapja, illetve Romhányi József. Tehát, hogy azért ez egy nagyon...
0: Elég jó csapat.
1: Nagyon-nagyon erős mezőny, és tényleg az ember ezeket most Ágait és Ilosfalvit ugyan eredeti nyelven hallottuk, de a következő szám már magyarul lesz, és hát direkt ezért választottam, hogy egy kicsikét megfürödjünk Blum nyelvi zseniében.
0: Tonizetti a csengő, ugye ebből az egyik leghíresebb ária következik, Meriss György és Várhelyi Endre hallható ezen a humoros felvételen.
2: Gyuterészunk kérem szépen, gyuterészunk kérem szépen!
3: Jézus Mária, mi baj van kérem?
2: Gyorsan, nagyon gyorsan a receptet, amit hoztam, azonnal készítse el!
3: Jó, de hol van?
2: Itt nálam!
3: Hadd lássam!
2: Nem találom!
3: Hogy az ördög?
2: Otthon hagytam, minden nálam! Legyen, így hagyom!
3: Hát csak menjen!
2: Megtaláltam!
3: Máma, ilyen szép kis bár van!
2: Elég elmondom a feleségem panaszait mind!
3: De a magasságos égre a receptet adja végre!
2: Jobb, ha tudja, és a gyógyszert elkészíti a szerint!
3: De ha nem kell!
2: Elkészíti a szerint! A szegény Anasztázia, aki miatt zavartam a villávára, sánta lett, egy porcogója elrepet, és ebbe baj is bántja. A tüdeje sincs rendben, már úgy fütyül, mint a kismadár. Egy dudor nőtt a terekán, és takanat a karján, és ennyi bajtól aztán a közérzete rossz. De azt mondja a doktor, hogy ez mindent rendbe hoz. Ez mindent rendbe hoz. Vigy levendula etetet, és öntjél hozzá lántejet, és kever hozzá rézizet, meg feneporos kéneget. De legyen benne szeges ír, meg büdös köves hamuzsit, meg kávéban főtt senna, így édes vízi menta. Kell ezen felül ő bele a török szexű főzete, és Antónia balzsam, mely használ minden bajban. Ez poharakba önti, és szépen rendbe önti, és felforralja lassan, mert másképp úgy párolok az Antónia balzsam, és vágja fel, de súlyra, és labdacsokba gyúrja.
3: De hisz ez csupa folyadék?
2: A csokba gyúrja, hogy szegény Anasztázia majd könnye vegye.
3: Miért labdacsok?
2: Majd könnye vegye be. Csak mondja, hogy hányat, hogy kettőt, vagy ötöt, vagy tizet, vagy százat, vagy hányat vegye be.
3: Várjon! De hogy csináljam labdacsot?
2: És kell hozzá bangás elleni lágyit.
3: Hogy bangás elleni lágyit?
2: És hozzá Vénusz köv.
3: Hát az meg mi az ördög?
2: Meg kaskarilla héja, és baktövises mézga, és kapucinus füstölő, meg egyiptomi légyölő, és rubiánka libatom, és kenderpuka hagyma, és koriander magia, de kemény belle lászpor, és iget vízben kámfor, meg kukaszolaj fekete, és kánisbandi sója, és kalapkórum gyökere, meg piros szélű sóska, és vastrekecses allama, és kolofáni gyanta, és kolofáni gyanta. Ez főzze egy fiad bíbita.
3: Hogy bíbita?
2: Főzze egy fiad bíbita.
3: Hogy bíbita, mit képzel?
2: Bíbita egy pillolát.

Vigy egy vík a pápunya pempőt, ami már előre megfőtt. Mügelisztet, flólent lakkot, laksza, cseppet, kínja, makkot, lecket, cukrot, lőre, zsírral, némi kígyó, hagyma, írral, holt fel, étett, tőkő, vízben, forralt, új szent, három ízben, még gájszott, gejvát, gálét, bécsi, legfátlen, magmálin, festő, atracét, istetlen, citrom, ízű, étvált, cseppet, aztán macska, tippke, pitke, surrok, szagú, murva, pikke, zengő, bűn, kakat, tippe, Ferenc forgás,

0: Kabel vir kapatori unne kantilla para ton ton tero tintura mi kabi dis me glagi minden fajdal vat el ali aztán kell még hozzá mi kato pak bazamolaj hecse pecse malacsana
1: ibracsa és limonádi kocsokanyba leveszi kompaj mert a tűre babra cseresze víz orkolió farkasan ma csomorik a klapát a lackerűse olyan mondja vizikát kocsor el meg orkik volt a farkas aki valamol szerve van valami szerve
0: Oldva Így majd holnap 10 óra táján mindezért én eljövök.
2: Melis György és Várhelyi Endre énekel Donizetti a Csengő című operájából hallottak részletet. Blum Tamás volt a fordító, és az unokája Blum Verával egy akcióra készültök, ha minden igaz, majd nyáron?
3: Így van, hát Blum Tamás is olyan centenarista, akiről érdemes megemlékeznünk, és hát Verával, aki Zürichbe él és egy zenei ügynökséget vezet most, azt találtuk ki, hát arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ha ez az Opera Safe megnyílik, és ennek lesz egy ilyen közösségi tere, mondjuk így, egy nagyon könnyen berendezhető tér, akkor itt egy Blum Tamás kerekasztal beszélgetésről megidézhetjük az ő emlékét. Ugye egy karmester műfordító emlékét nem olyan egyszerű föleleveníteni, mint egy énekesét. Úgyhogy errefelé tapogatózunk júniusban.
2: Akkor ez majd nyáron várható, de azt mondtad, hogy valószínűleg az Opera Safe-nél esetleg valami meglepetésre is számíthatnak még most szeptemberben a hallgatók. Figyeljék majd az Operaház internetes oldalait.
3: Így van, ugye ez a szeptember 27-i hétvége, ez immár több mint 140 éve meghatározó számunkra, hogy a szeptember 27-én nyílt az Operaház, és hát elképzelhető, hogyha valaki rátéved az Operaház csatornáira, akkor szeptember 26-án különféle izgalmas programokat találhat, még ezek nem konkretizálódtak, de reményeim szerint napokon belül erre a szeptember 26-i szombaton ismét megnyitjuk az Opera Safe kapuit, és amennyi elkészült belőle, azt megint egy picikét a nagy közönség degusztálhatja.
2: Karcag Mártonnak, az Operaház emléktár vezetőinek köszönjük, hogy eljött az Összhang stúdiójába. Én ezzel hangmérnök kollégám Molnár Ende nevében is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Madarás Zsoltot hallották.
4: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Holnap avatják az ELTE díszdoktorává Krasznahorkai Lászlót. Napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok! A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A dokumentumok a kormány.hu oldalon olvashatók. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az egykori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blikknek adott interjújában. A korábbi miniszterelnök a lapnak a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok egy csoportja politikai indíttatású, ami mögött semmilyen visszaélés nincs. A korábban kiadott diplomata útlevelek jogszerűségét vizsgálja a külügyminisztérium. A tárca államtitkára közölte, több gyanús esetre derült fény a mintegy 1400 dokumentum átvilágítása során. Velkei György elmondta, Dzsuzsák Balázs labdarúgó egy baráti levél alapján kaphatott diplomata útlevelet, a volt kormányfő fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal, miközben Szijjártó Péter ex-külügyér pedig csak nem 5 milliárd forintot költött magánrepülőgépes utakra az elmúlt években. Októbertől ismét minden magyarországi egyetemi hallgató részt vehet az Erasmus programban, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor hangsúlyozta, már ősszel lesznek olyan hallgatók, akik ebben a támogatási formában külföldön tanulhatnak, de teljesen a tavaszi fél évtől fut majd fel a program. Díszdoktorrá avatja alma mátere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Krasznahorkai Lászlót. A holnapi esemény előtt a Nobel-díjas író tiszteletére ma egész estés programsorozattal várják az érdeklődőket az ELTE Trefort kertbe. A megújult helyszínen az íróval beszélget Gintli Tibor professzor, és felavatják a krasznahorkai olvasótermet. Meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas zenész, blues énekes. Pályáját a 70-es években a Siriusban és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1983-ban a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában, az István a királyban. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt. Végül az időjárásról. Változóan felhős, napos idő várható a nyugati és északi területeken borongósabb, többfelé esős idővel. A nyugati ország részben 18, délkeleten akár 30 fok is lehet. Késő este 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Nemrég, szeptember 8-án ünnepelte függetlenségének 35. évfordulóját Észak-Macedónia. Jugoszlávia felbomlási folyamata során 1991. szeptemberében döntött úgy a lakosság, hogy önálló államként folytatja történelmét. Macedónia zenei kultúrája a Balkán egyik leggazdagabb, legösszetettebb kincses bányája. Gondoljunk csak a páratlan ritmusokra, a 7-8-ados, 11-8-ados lüktetésekre, vagy az itt együtt élő népek, a macedónok, albánok, romák, törökök népzenéjére. Mai adásunkban szándékosan elkerüljük a nálunk is jól ismert nagy ikonokat, Esmer Edzsepovát, a Kocsáni Orkesztrát vagy éppen Vlatko Sztefánovszkit, s helyettük inkább ritkábban hallható felvételeket mutatunk majd, köztük magyar vonatkozásúakat is. A bevezetőben a Rádioszkopje archívumának egyik legrégebbi kincsébe hallgattunk bele. Az 1950-es években rögzített dalt Gondzsé Manakovská énekelte, ő elsősorban a macedóniai albán repertoárnak volt népszerű előadója akkoriban. Köszöntöm Önöket, ez a népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Archív felvételünk után a kortárs macedón világzenei szcéna egyik legfinomabb formációja, a szkopjei Baklava együttes következik. A zenekar az énekesnő Elena Kristova vezetésével a macedón tradicionális hangszereket ötvözi a modern popzenével.

Az egyik legismertebb macedón népdal a Zajdi Zajdi Jászno Szonce, azaz nyugodj le fényes nap kezdetű. A dalt eredetileg a legendás Alekszander Szarijevszki tette halhatatlanná, ő rögzítette és formálta meg több népdal szövegéből a ma ismert változatot az 1950-es években. A dal az elkerülhetetlen elmúlásról, a fiatalság megismételhetetlen elvesztéséről és a természettel való mély sors közösségről szól. Az énekes arra kéri a napot és a holdat, hogy sötétedjenek el, miközben az erdővel együtt gyászolja saját eltűnő ifjúságát, míg a fák levelei tavaszra visszatérnek, az emberi fiatalság soha többé nem tér vissza. A dalt a Balkánon az énekesi virtuózitás és a lélek igazi próbatételének tekintik a nagy hangterjedelem és a hajlítások miatt. 2007-ben a nemzetközi tömegkultúrába is bekerült, amikor a 300 című hollywoodi film egyik betétdalában kísértetiesen hasonló motivumok bukkantak fel, amiből aztán komoly nemzetközi plágiumvita robbant ki. A dalt most Anav Braski és az Alice in Wonderland előadásában

A Dániában élő macedón klarinét és fúvós művész Bjonko Staimovski felvétele következik, a Toszká oró. A macedón kultúrában az oró a rituális közösségi körtáncot jelenti, amely a családi és nemzeti ünnepek elengedhetetlen része. Ezeket a táncokat a tapán dobok páratlan lüktetése, valamint a lassú, méltóságteljes indításból fokozatosan felgyorsuló, transzszerű örvénylés jellemzi. A Toszká oró különlegessége abban rejlik, hogy tökéletesen szemlélteti, hogyan formálódik újjá a macedón folklóra diaszpórában. Bjonko nem nosztalgiával nyúl a gyökereihez, hanem a 21. századi nyugat-európai klubhangzás élő részévé teszi a népzenét.

Sutka, Skopje híres külvárosa, a világ legnagyobb önálló roma közigazgatású települése, hivatalos nevén Sutó Orizari. Innen származik a Sutka Roma Rep formáció, akiknek a nevéből is látszik, hogy reppel keverik a hagyományos macedón cigányrezes hagyományokat. Zsimi Mama a felvétel címe, lemezüket jó 10 évvel ezelőtt a budapesti Fonó adta ki.

A macedón zenei örökség a magyarországi népzenei és világzenei szcénában is nagyon népszerű, sok zenekar játszott dalokat az ottani repertoárból. Előbb az Evrosz együttes felvétele következik, melynek címe Makedón improvizáció. Ez klarinéton és más fafúvósokon alapuló darab, zárásként pedig egy teljesen új, macedón repertoárra épülő magyar lemezről hallunk egy felvételt. Varga Veronika és Réti Benedek duója, a Budapeszme nemrég jelentette meg albumát. A választott felvétel a 11/8-os ritmusú Ibrahim Odzsa, a macedón zenei hagyomány egyik legérdekesebb oszmánkori kávéházi darabja, amely egyszerre őriz egy történelmi rablóballadát és egy virtuóz városi táncot. A néphagyományban Ibrahim Odzsa egy oszmánkori haramia volt. A szöveg a rettegett rablóvezér tetteit és a vele szembeni népi elégedetlenséget örökíti.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Észak-Macedónia függetlenségének 35. évfordulója alkalmából válogattunk a macedón zenei örökség különleges felvételeiből. A Népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A londoni Wigmore Hall idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. Ebből az apropóból az intézmény jubileumi koncertsorozatot rendezett, amelyből a Bartók Rádió három részes sorozat keretén belül válogat. Ma a második részt hallják. Elsőként Angela Hewitt zongorázik. A felvétel 2026. június 4-én készült. Johann Sebastian Bach második C-moll partitáját hallják, jegyzékszáma 826-os.

Johann Sebastian Bach második c-moll partitáját hallották, jegyzékszáma 826-os. Angela Hewitt zongorázik. Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 570-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátáját.

0: Mozart 570-es köhögjegyzékszámú B-dur szonátáját hallották. Angela Hewitt zongorázott. A felvétel 2026. június 4-én készült.
1: Műsorajánló. A hagyomány, miként Liszt zsenie, kötelez. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny Pécsett. A döntőben a versenyzők szólóban és zenekari kísérettel is megmérik tudásukat, hogy eldőljön, ki léphet Liszt Ferenc örökébe. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Wigmore Hall 125. Hangversenyek az intézmény jubileuma alkalmából. Kedves hallgatóink, most Georg Friedrich Händel Acis és Galatea című két felvonásos operáját hallják. Szövegét John Gay írta. Vezényel és csembalon közreműködik William Christie. Előadja Lézard Florisson. Ismertetjük a szereposztást. Acis James Way tenor. Galatea, Rachel Redmond, szoprán. Polypemos, Patrick Rowan, bassbariton. Damon, David Pitzinger, tenor. A felvétel 2026. június 1-én készült. Hallgassák meg az első felvonást.

Georg Friedrich Händel Acis és Galatea című két felvonásos operájának első felvonását hallották. Következik a második felvonás. Vezényel és csembalón közreműködik William Christie, előadja Les Arts Florissants. A szereplők: Acis James Way tenor, Galatea Rachel Redmond szoprán, Polyphemus Patrick Rowan bassbariton, Démon David Pitzinger tenor. A második felvonás következik.

0: Georg Friedrich Händel Acisz és Galatea című két felvonásos operájának második felvonását hallották. Szövegét John Gay írta, vezényelt és csembalón közreműködött William Christie, előadta Les Arts Florissants. A szereposztása következő volt. Acisz James Way tenor, Galatea Rachel Redmond szoprán, Polyphemus Patrick Rowan baszbariton. Damon David Pitzinger tenor. A felvétel 2026. június 1-én készült. Wigmore Hall 125. Hangversenyek az intézmény jubileuma alkalmából. Sorozatunk harmadik befejező részét jövő csütörtökön 12 óra 35 perctől sugározzuk. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be a miniszterelnök. Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, a magyarok évtizedeken keresztül tehetetlenül nézték, hogy politikusok, miniszterek, képviselők, miniszterelnökök, fideszesek és nem fideszesek egyaránt mesés vagyonokra tettek szert. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Dzsuzsák Balázs labdarúgó baráti hangvételű levélre válaszul kapott azonnal diplomata útlevelet, amelyet a sportoló Dzsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfő, fia felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magárepülőgépes utakra az elmúlt években. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején a kabinet a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Ma 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett ősödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. 20 civil, közöttük két gyermek is megsebesült az ukrán főváros elleni éjjeli orosz légitámadásban. Az oroszok rakétákkal és pilóta nélküli légieszközökkel támadták Kijevet. Harkiv megyében egy bevásárlóközpontot, Zaporizsja megyében lakónegyedeket ért találat, egy civil meghalt, egy másik megsebesült. Kis előnnyel a balközép ellenzéki blokk nyerte meg a vasárnapi parlamenti választás Svédországban a ma közzétett hivatalos végeredmények szerint. A svéd közszolgálati televízió úgy tudja, Ulf Kristersson, jobboldali kormányfő hamarosan bejelenti lemondását. Meghalt Deák Bill Gyula, blues énekes. Az Artisjus Dear zenész a 70-es években kezdte pályáját, és a Hobo Blues Bandben vált igazán ismerté. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint Szörényi Levente és Bródi János rockoperájában az István a királyban is. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bir Gyula, a blues király, 77 éves volt. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos felhős idő a nyugati és északi területeken többfelé esővel. A szél egyre nagyobb területen megélénkül, olykor meg is erősödik. Délután 18-30 fok várható, nyugaton lesz hűvösebb, késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok, délután 3 óra múlt 6 perccel, ez itt tehát a Muzsikáló délután, a zenéket Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám Erdős Béla, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Ha tehetik, tartsák velünk a következő 3 órában. Az első órában például Bertali, Schubert és Mozart muzsikát is ígérhetek önöknek. Egy szimfóniával kezdünk, Piotr Csajkovszki 5. szimfóniájáról van szó, a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik, és Claudio Abbado vezényel majd. A harmadik tétel elegáns keringője szinte észrevétlenül csúszik majd át a derűs hangulatból, valami bizonytalan, megfoghatatlan bal sejtelembe. Ezt a harmadik tételt hallgatjuk tehát most meg.

Valóban az itt a végén már nem egy könnyed keringő volt. Csajkovszki 5. szimfóniáját hallották, annak is 3. tételét a Chicagói szimfonikus zenekart Claudio Abbado vezényelte. A barokk korszak elismert zeneszerzője és hegedű virtuóza volt a veronai születésű Antonio Bertali. Bár a neve ma kevésbé cseng ismerősen a szélesebb közönség számára, saját korában rendkívül befolyásos művésznek számított. Pályafutása szinte teljes egészében 19 éves korától a bécsi császári udvarhoz kötődött, egészen a rangos kapellmeisteri posztig vitte. Mi most 2 hegedűre és harsonára komponált szonátáját hallgatjuk meg. Jürgen van Rijen játszik a Combattimento Consortot, amely egy amszterdami együttes, Jan Willem de Vriend vezényli.

Antonio Bertali szonátáját hallották két hegedűre és harsonára, Jürgen Várrejen játszott, valamint közreműködött az amsterdami Combattimento konszort, vezényelt Jan Willem de Vriend. Egyébként Bertali sok műve elveszett az évszázadok során, de a megmaradt darabjait, például a híres Sákonnyát a régi zenei együttesek ma is előszeretettel játsszák. Most körülbelül 200 évet ugrunk az időben, 1823-ban, egész pontosan december 20-án a Teateren der Wienben volt a bemutatója annak a darabnak, amihez Schubert a kísérőzenét komponálta. A Rosamundáról van szó, a balettzene második felvonásbéli balettzenét hallgatjuk meg. A bécsi filharmonikusok játszanak, és Riccardo Muti vezényel.

A jól ismert balett zenét hallották, Schubert Rosamunda kísérő zenéjéből a második felvonásból, a bécsi filharmonikusokat Riccardo Muti vezényelte. Az ígéreteknek megfelelően csak lassan araszol kelet felé a hideg front, Sopronban és Szentgotthárdon mindössze 18 fokot mérnek, a Tiszántúlon ugyanakkor több felé 31 fokot mutatnak a hőmérők, Budapesten 25-26 fok van, a hétvégén viszont nyárias idő várható 25-30 fokkal. A 20. század első felében alkotott Manuel Ponce, mexikói zeneszerző, zenepedagógus és tudós, 5 mexikói dalt komponált gitárra. Mi most a numero 5-öset hallgatjuk meg, de átirat formájában, zongora cselló verzióban. John Henry Crawford játszik cellón, Victor Santiago Asunción pedig zongorán.

0: Manuel Pons öt mexikói dala közül most a numero 5-öset hallgattuk meg, gitár helyett ezúttal zongorán és cellón. Másfél perc elmúlt, 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemez ajánló rovatunk következik, az I Musici Gemelli Timeless albuma a barokk korszaktól egészen a 20. századig követi nyomon hogyan alakult át, formálódott és gazdagodott stilisztikailag, kifejezésmódban és technikailag a két hegedűre komponált zenei párbeszéd az elmúlt 3 évszázadban. Giovanni Battista Viotti egy művét hallgatjuk most meg, az olasz virtuóz hegedűművész és zeneszerző 1755-ben született. Francia és olasz opera társulatok igazgatója is volt Párizsban és Londonban, személyesen ismerte Haydnt és Beethovent, összesen 29 hegedű versenyt komponált, ezek közül egy némelyik Beethovenre is hatással volt. Mi most természetesen hegedű duót hallgatunk, a B-durt, az Opus 20-as sorozat numero 1-es darabját, annak is az első tétele csendül föl rövidesen, egy 2000-ben született ikerpár tavaly megjelent lemezéről. Francesco Pio Bertozzi és Giuseppe Pio Bertozzi hegedül, tehát Viotti B-dur hegedű duójából hallunk részletet.

Giovanni Battista Viotti, opusz 20 numero 1-es B-dur hegedű duójának elsőtételét hallották, Francesco Pio Bertozzi és Giuseppe Pio Bertozzi hegedült egy tavaly megjelent Timeless című albumról. Megnyílnak a Fiumei úti sírkert mauzóleumai, tematikus séták indulnak a művészparcellákban és a Salgó-Tarjáni utcai zsidó temetőben a kulturális örökség napjain most szombaton és vasárnap. Szombaton például délután egyénileg is megtekinthető lesz Battyányi, a Deák és a Kossuth mauzóleum. 17 órától pedig a művészparcellákba indul vezetett séta, amelynek résztvevői a magyar kulturális élet meghatározó alakjainak síremlékeit tekinthetik meg. Többek között Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, Munkácsi Mihály, Kertész Imre és Jancsó Miklós emléke is megelevenedik. Napnyugta után este 8 órakor is lesznek még programok, ezek mind ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Mozart muzsikájával megyünk tovább, a D-dur szerenád első tétele következik, köhögjegyzés száma 239-es, a Maestoso Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, Rolla János a hangversenymester.

Mozart 239-es köhögjegyzékszámú D-dur szerenádjának, a Szerenáta Notturnának első tételét hallották. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, abból az időből való ez a felvétel, amikor még Rolla János volt a hangversenymester. Szeptember 28-án éjfélig lehet szavazni az év kilátójára az aktívkalandor.hu oldalon. Az ország természetjárói arról dönthetnek, hogy melyik kilátó toronyból látható a legszebb horizont, és melyik építmény teszi még izgalmasabbá táját. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléséből és a szakmai ajánlásokból áll össze. A 10 kilátó között a Pilistől, a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok, tehát szavazhatnak önök is szeptember 28-áig az aktívkalandor.hu oldalon. Most pedig az egyik legismertebb magyar opera, legismertebb áriája következik. Erkel Ferenc Bánkbán a második felvonásból a címszereplő áriáját, természetesen Simándi József énekli, az Operaház zenekarát pedig Ferencsik János vezényli.

Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából Bánkáriáját énekelte Simándi József, az Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Ma is nagy a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-as autóút közötti szakaszon torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás. Az előrejutás, legyenek óvatosak és türelmesek. Tommaso Albinoni muzsikájával megyünk tovább, a C-dur szonáta második Allegro tétele következik. Közreműködik Reinhold Friedrich trombitán, Jürgen Hübscher, Te Orbán, valamint a budapesti vonósok.

Albinoni C-dur szonátájának második Allegro tételét hallották Reinhold Friedrich Jürgen Hübscher és a budapesti vonósok előadásában. Az osztrák születésű francia zongora művész és zongora készítő Ignaz Josef Pleyel zeneszerző is volt egyben. A maga korában igen népszerű volt, az utókor azonban kevésbé értékelte. Összesen 41 szimfóniát és 70 vonós négyest írt, de emellett komponált vonós ötösöket és még operát is. Mi most C-dur Gordonka versenyét, annak is második lassú tételét hallgatjuk meg. Szabó Péter lesz a szólista, az Erdődi Kamarazenekart Szefcsik Zsolt vezényli.

Ignác József Pléjel C-dur Gordonka versenyének második lassú tételét hallották Szabó Péter szólójával. Az Erdődi Kamarazenekar hangversenymestere Szefcsik Zsolt volt. Pléjel egyébként József Haydn tanítványa volt Eisenstadtban. Beethovenhez hasonlóan Pléjel is arisztokratáktól kapott támogatást tanulmányaihoz. Meccénása Erdődi László gróf volt. 4 óráig van még egy kis időnk, Giovanni Gastoldi a késő reneszánsz olasz zeneszerzőtől mutatunk 2 balettót, a híres 5 szólamú balettók szerzője volt, felvételünkön a Tomkins énekegyüttest hallják, Dobra János a vezetőjük.

0: Giovanni Gastoldi két balettóját hallották a Tompkins ének együttes előadásában, vezényelt Dobra János. A közmédia csatornáin is megemlékeznek ma az elhunyt Deák Bél Gyuláról. A programok közül kettőt ajánlok figyelmükbe. A Dunán 21 órától a Kopasz kutya című alkotást tűzik műsorra Szomjas György 1981-es kultuszfilmjében. Deák Bél Gyula a korszak meghatározó zenészeivel, köztük Hobóval, Póka Egonnal és Pálmai Zoltánnal egy rockzenekar alapításának történetét meséli el. Az M5 kulturális csatornán pedig 18 óra 55 perckor a Húrokon írt történelem című portésorozat Deák Bél Gyulával készült epizódja látható. Pontosan délután 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. 40 éve 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a Régi Zeneakadémia épületében. Ennek keretében most egy háromnapos fesztivál zajlik. Pénteken és szombaton este Klukon Edit és Ránki Dezső ad majd koncertet, természetesen Liszt műveiből, hiszen a kezdetektől fogva részt vesznek a Régi Zeneakadémia koncert sorozatában. Nem tudom, hogy fel tudják-e idézni azt az első emléket, vagy azt az első koncertet, ami ehhez az épülethez köti önöket?
2: Ha jól emlékszem, akkor Liszt Via Crucisát játszottuk itt együtt legelőször, és 87-ben talán. Ez mindezet egy nagyon szép keret, hogy most 40 év múlva újra játszhatunk itt. Persze a 40 év alatt nagyon sokszor különböző formációkban adtunk koncertet a Régi Zeneakadémián, ami a kedvenc koncerttermünk egyébként.
0: Egy kicsit máshogy is játszik az ember ezen a különleges helyszínen, ugye Liszt Ferenc egykori lakásában, koncerttermében?
2: No, azt nem gondolom, hogy másképp játszunk, de mindenképp egy plusz melegséggel tölt el, hogy ott lehetünk.
0: Gondolom, hogy azért is központi Liszt Ferenc az önök életében, hiszen rengeteg művét Liszt maga dolgozta át négykezes verzióban, és ezen a koncerten is három olyan szimfonikus költeményt hallunk majd, amit maga Liszt írt át négy kézre. Az első ilyen az, amit a hegyen hallani. Azt hiszem, ez egy igazi csemege, ezt nagyon ritkán játsszák, ez egy különleges hangulatú zenemű, és Lisztnek ez az első szimfonikus költeménye.
2: Igen, eljátsszuk az elsőt is, és az utolsót is, a Bölcsőtől a sírig, és közte az ünnepi hangokat, ami viszont azért különösen kedves, mert ezt Caroline Wittgenstein hercegnő és a saját maga számára írta az esküvőjükre, ami aztán sajnos nem történhetett meg. Minden hangja nagyon fontos, mert nagyon mélyen át lehet érezni benne, hogy Liszt hogy szerette volna, hogyha ez megtörténik, és sajnálatos módon nem jöhetett létre, hogy ők egybe kelhessenek. Úgyhogy kicsit szimbolikus ez a három mű. És még annyit hadd mondjak el, nagyon személyes, de hogy mikor 70 éves születésnapját ünnepeltük Dezsőnek, akkor arra az alkalomra tanultuk meg az összeszimfonikus költeményt, és el is játszottuk ugyancsak a Régi Zeneakadémián az összeset. Itt most 75 éves, és most hát ez egy picit az eszenciája ezeknek a műveknek.
3: Annyit még hozzátennék, hogy Liszt az összes szimfonikus költeményéből, mármint a 12-ből, az egy sorozatból készített, azzal egy időben, amikor a zenekari változatokat komponáltak, két zongorás kivonatokat, de ettől függetlenül évekkel később, sőt több művéből, 15-20 évvel később négykezes változatokat is komponált, teljesen átalakítva őket, igazi zongora művekké komponálta, és csodálatos zongora művekké alakította át őket, és ezt a sorozatot játszottuk el, ahogy Edith az előbb mondta, a teljes sorozatot, hozzátéve még a 13-at is, amit Liszt maga nem számozott be, mert babonás volt, tehát a 13-as számot nem írta le, de a Bölcsőtől a sírig, ami igazából az egésznek az eszenciájának a megjelenítése, azt megkoronázásul hozzátett. mellette még.
0: Akkor ez a teljes életművet gyakorlatilag felöleli, hiszen meghallgathatják majd a hallgatók az első és az utolsó szimfonikus költemény, de itt hangulati ingadozásra is számíthatunk, hiszen az első darab az az ember és a természet kettősségét mutatja meg, és ahogy Edith is említette, az ünnepi hangok az például egy kifejezetten könnyed, derűs, szinte már-már játékos mű.
3: Igen, azt is érdekes megemlíteni, hogy a zenekari változat az ünnepi hangokból, az egy 20 perces nagy mű, és ezt erősen redukálta a négykezes változatban egy 9 perces rövidebb darabbá, és tényleg a leglényegesebb momentumokat tartotta meg belőle, és egészen direkt és elementáris hatású darabbá formálta.
0: A Bölcsőtől a sírig címűnek pedig az is a különlegessége, hogy tulajdonképpen a szimfonikus költeményeknél ritka az, hogy ez 3 tételre bontható ez a darab, ennek ellenére nem olyan túl hosszú, egy bő 4 óra 17 perc alatt eljátszható.
3: Hát igen, a zenekarok mondjuk általában eddigé elhúzzák, de zongorán maximum 17 perc, 3 tételes, az első a Bölcsődal, ahogy a Zicsi Mihály által készített rajzolt világosan kivehető, ami az ihletője volt a műnek, a középső a küzdelem a létért, és a harmadik az pedig alászállás a sírba, a jövendő élet bölcsője, ez az egésznek az eszenciája.
0: Egy picit még avassuk be a hallgatókat, hogy hogy történik a felkészülés. Először külön gyakorol mindenki, és akkor utána következik a közös munka.
3: Bizonyos okig természetesen meg kell külön tanulnunk a hangokat, meg az, hogy fizikailag azt hogyan tudjuk eljátszani, hogyan tudjuk megvalósítani, de a kezdetektől fogva nagyon fontos a közös munka, mert egy művet játszunk ketten, tehát nem lehet szétválasztani. Rögtön az elejétől kezdve együtt kell megkomponálni, kialakítani, tudja és rossz, hogy betanulni, de mégiscsak az idegeknek és az izmoknak az alapműködés ésébe bele kell építeni az összes elemet.
2: Annyit még hozzátennék ehhez, hogy ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogyha az ember sokat dolgozik együtt, hogy utána a koncerten mindketten teljesen szabadnak érezhessük magunkat. Tehát ha ezt nem előzi meg egy nagyon módszeres és intenzív együtt zongorázás, akkor sajnos megtörténhet az, ami sok esetben megtörténik, hogy hát összeül két ember, és akkor valahogy valamennyire jó, meg látványos, de sajnos a darab esetleg nem tud megszületni.
0: Azt hiszem, hogy az elmúlt 40 év garancia arra, hogy ez most ne történjen meg pénteken és szombaton a régi Zeneakadémián, ahol tehát Liszt Ferenc 3 szimfonikus költeményét is hallhatjuk a szerző négykezes átdolgozásában. A holnapi koncert egyébként 19 órakor, a szombati pedig 18 órakor kezdődik, tehát a régi Zeneakadémián. Ha már az előbb is említett, a Bölcsőtől a síri című Liszt műből hallunk most részletet Klukon Edith és Ránki Dezső előadásában. Ez a felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2011-ben.

Liszt Ferenc a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményének átiratát hallották, ezt maga Liszt készítette, Klukon Edit és Ránki Dezső zongorázott. Ez a felvétel tehát a Rádió Márvány termében 2011-ben készült, de a teljes művet meghallgathatják holnap 19 órakor, szombaton pedig 18 órakor a Régi Zene Akadémián. A Sárga hercegnő Camille Saint-Saëns egyfelvonásos operája egy igazi ritkaság, nem igazán játsszák. 1872-ben Párizsban mutatták be. Egy hollandiai házban játszódik, és mindössze két szereplője van az operának. Egy fiatal diák, aki megszállottan rajong Japánért és a japán kultúráért, és unokatestvére, akit egy szoprán énekesnőnek kell énekelni, ő viszont titokban szerelmes a fiúba. Mi most ennek az operának a nyitányát hallgatjuk meg, a Skót Nemzeti Zenekart Néme Jervi vezényli.

nem tudom, van-e önök között bárki is, aki látta már a Sárga Hercegnő című Camille Saint-Saëns operát. Mi most a nyitányt mutattuk meg, a Skót Nemzeti Zenekart Néme Jervi vezényelte. Fél öt környékén játékra is invitáljuk majd önöket. Három koncertre, egy színházi előadásra nyerhetnek majd jegyeket, és egy könyvnyereményünk is lesz. Érdemes tehát velünk játszani. 06 30 30 30 160, ez lesz majd az SMS számunk, és muzsikáló délután kukacradio.hu, tehát egy szűk negyed óra múlva játékra invitáljuk önöket. Beethoven muzsikával megyünk tovább. 27 éves volt a zeneszerző, amikor megkomponálta máig egyik leghíresebb, legsikeresebb c-moll szonátáját, a Patetiket, ennek harmadik rondó tétele szól most. A chilei születésű, de amerikai zongoraművészt Claudio Arrau előadásában, akit természetesen a 20. század legnagyobb zongoristái között tartunk számon.

Claudio Arrau csodás zongorajátékát élvezhettük. Ludwig van Beethoven c-moll patetik szonátájából hangzott el a harmadik rondó tétel. Antonio Vivaldi Argippo című operáját 1730-ban Prágában mutatták be. Egy három felvonásos operáról, egy igazi opera pasticcióról van szó. A darab kottájának nagy része hosszú ideig elveszettnek számított, a 2000-es években találták meg és rekonstruálták, vették lemezre is. Aztán ezt az operát többen is, például Fabio Biondi és az Europa Galante. Mi most egy másik felvételt hallgatunk meg, amin az olasz mezzoszopránnak egyébként főként Vivaldi operáit énekli, Romina Basso hallható, közreműködik a Modo Antiquo, vezényel Federico Maria Sardelli.

Vivaldi Argippo című operájából hallottak egy áriát, Romina Basso énekelt, a Modo Antiquot Federico Maria Sardelli vezényelte, és a játékig még egy rövid részletet meghallgatunk Albinoni C-dur szonátájából, a negyedik Allegro tétel következik.

0: Albinoni C-dur szonátájának negyedik tételét játszotta Reinhold Friedrich, Jürgen Hübschner és a budapesti vonósok. Pontosan 5:30 van.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerung Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök Visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
3: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A muzsikáló délutánt hallják, elérkezett a rejtvény ideje. Rövidesen Antonin Dvorzsák ámol hegedű versenyének lassú tételét hallgatjuk meg Agustin Hadelich szólójával, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Jakub Hrusa vezényli majd. A zeneszerző szláv korszakának egyik legfontosabb és legszebb versenyműve ez, amelyet 1879-ben komponált és 3 évvel később véglegesített, Joachim József kérésére ugyanis többször átdolgozta a művet, amit aztán Prágában mutattak be. Az Olaszországban született német szülőktől származó Agustin Hadelich akkor vált híressé, amikor aranyérmet nyert a 2006-os Indianapolis-i nemzetközi hegedű versenyen. Többször jelölték Grammy-díjra, 2016-ban meg is kapta a rangos elismerést. Kinek a hegedű versenyét játssza ez a kérdésünk azon a lemezen, amit át Grammy-díjat kapott? Agustin Hadelichről van szó. Egyébként ezen a lemezen a Seattle szimfonikus zenekarral és Ludovic Morlóval dolgozott együtt, tehát egy zeneszerző nevére vagyunk kíváncsiak. Grammy-díjat kapott érte Agustin Hadelich, aki most Dvorzsák ámol hegedű versenyének második tételét játssza. 0630 30 30 160, ez az SMS számunk, muzsikálódélután@radio.hu, ez pedig az e-mail címünk. Van jegyünk vasárnapra a Pécsi Kodály Központba, ott lesz a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny zenekari döntője és eredményhirdetése, tehát Pécsen vasárnap délután 5 órakor. Szeptember 24-én csütörtökön a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben ad majd zongoraestet Ránki Dezső, aki egyébként nemrég ünnepelte 75. születésnapját. Haydn, Liszt és Schumann műveit játssza, tehát Ránki Dezső szeptember 24-én csütörtökön a Műpában, és szintén 24-én csütörtökön a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Fiatal Művészek pódiumán Farkas Boglárka hegedül, Shohei Yamagami pedig zongorázik. Egy színházi előadásra is van jegyünk, ez majd október 4-én, vasárnap a Turaida Színházban, kávéházi kabaré, erre is nyerhetnek két jegyet. Ha pedig könyvet szeretnének, akkor a Filharmónia Magyarországi jubileumára kiadott Filharmónia évkönyvet is megnyerhetik, amely a klasszikus zene szerelmeseinek számos érdekességet tartogat, művészportrékat, gyönyörű fotókat és számos koncertemléket. A kötet a 95. ünnepi könyvhéten külön díjban részesült. Hogyha a könyvet szeretnék,

akkor azt is írják meg, hogy mi a pontos címük, hogy el tudjuk önöknek küldeni. Ha pedig valamelyik koncertre mennének, akkor kérem jelezzék, hogy melyikre, illetve a színházi előadásra. Várjuk tehát a zeneszerző nevét 0630 30 30 160, muzsikáló délután @radio.hu. Agustin Haderlich hegedül, Dvorzsák Ámol hegedűversenyének lassú tételét hallják.

Antonin Dvorák ámol hegedű versenyének második lassú tételét hallották Agustin Hadelich szólójával, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Jakub Hrusa vezényelte. Azt kérdeztük, hogy kinek a hegedű versenyét játssza Agustin Hadelich azon a lemezen, amelyért Grammy díjat kapott 2016-ban. Nos, a jó válasz Dütiő volt, az Álmok fája, ez az alcíme, vagy a magyar címe ennek a hegedű versenynek, amelyet 1983 és 85 között komponált, négy tételből és az azokat összekötő közjátékokból álló modern hegedű versenyről van szó. Nagyon sokan eltalálták, sokan küldtek jó megfejtést. Szalontai Gizella, Kis Nagy Emil, Varga Balázs Tamás, Krámer Katalin és Meggyes Anita a szerencsés nyerteseink ma. Nekük küldjük majd el a nyereményeket, illetve ők mehetnek a koncertekre és a színházba, valamint nyerték a könyvet. Mindenkit értesítünk majd, és nagyon szépen köszönjük, hogy ma is ilyen sokan játszottak, a nyerteseknek pedig gratulálunk. Bach muzsikájával folytatjuk az Esz-dur szonát, a harmadik Allegro tétele következik, Ton Koopman játszik orgonán.

Ton Koopman játszott orgonán, Johann Sebastian Bach 525-ös jegyzékszámú S-dur szonátájának Allegro tételét adta elő. Kamaramuzsikával folytatjuk, Luigi Cherubini S-dur vonós négyesének harmadik scherzo tételét játsza a Quartetto Dávid.

0: Luigi Cherubini numero 1-es S-dur vonós 4-esének harmadik szkercó tételét játszotta a Quartetto Dávid. Ingyenes közösségi koncerteket adnak országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar kamara formációi, egyebek közt zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban. Fischer Iván és a Fesztiválzenekar minden korosztály és társadalmi réteg számára szeretné elérhetővé tenni a muzsikát. Ennek szellemében indították el 2014-ben a Közösségi Hét elnevezésű program sorozatokat, amely ebben az évadban is folytatódik. Lesznek tehát zsinagógákban, templomokban is koncertek, de a gyerekeknek szóló mesével átszőtt zenevár program is folytatódik. Most először a kis herceg történetek körül forog majd ez a program. Az új produkciót elsőként a Fesztiválzenekar próbatermébe látogató gyermekotthonokban érő fiatalok és a turkevei gyerekek láthatják majd. A gyermekotthonokban élő gyermekek számára megvalósuló zenevár és a Budapest Rákoshegyi Lizió Szent Teréz plébánia szervezett templomi koncertek Budapest főváros támogatásával jöttek létre. 5 óra után is maradjanak velünk, hiszen majd Mozarttal megyünk tovább, aztán Schumann és Veracini muzsikát is hallhatnak itt a Muzsikáló délutánban, Rossiniről nem is beszélve. Most pontos időjelzést adunk, 17 óra következik.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. A közmédia is megemlékezik a ma elhunyt Deák Bill Gyuláról. Folytatódik a változóan felhős idő. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Letartóztattak 2 embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést 1 hónapra rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Bár neveket nem említettek, a 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az üzletember cége. Szívek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. Nagyjából 1400 diplomata útlevelet vizsgál a külügyminisztérium, közölte a tárca államtitkára. Velkei György az átvilágítás újabb részleteit megosztva elmondta például, hogy Zsuzsák Balázs labdarúgó diplomata útlevelét egy baráti hangvételű levélben kérte, amelyet a sportoló Zsuzsák Balázs tesóka aláírással küldött. Az államtitkár a tárca korábbi működésének átvilágításáról is beszélt, egyebek mellett azt mondta, Orbán Viktor volt kormányfőfia, felhatalmazás nélkül találkozott külföldi delegációkkal. Szijjártó Péter ex-külügyminiszter pedig csaknem 5 milliárd forint közpénzt költött magárepülőgépes utakra az elmúlt években. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg tegnap estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Közéleti szereplők, politikusok és alkotótársak is megemlékeztek a ma elhunyt Deák Bill Gyuláról. Az Artisius Dier zenész, blues énekes 77 éves volt. Pályáját a 70-es években a kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című levezzel indult. Szerepelt a Kopasz kutya című filmben, valamint az István a király rockoperában. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula életművét és pályafutásának fontos állomásait a közmédia csatornáink koncertfelvételekkel, portréműsorokkal és archív összeállításokkal idézik fel. Híreink végén a várható időjárásról. Ma még főképp a Dunántúlon, valamint az északi középhegységben előfordulhat kisebb esőzápor, reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar sem kizárt. Holnap felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Eső már csak elvétve lehet. Éjjel 8-16, holnap napközben 23-28 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Mint hallották, holnap már meglehetősen egységes lesz az időjárás, mindenhol kisüt a nap és 23-28 fok várható. Most azonban még teljesen más a helyzet, hiszen a Dunántúl nagy részén most már csak 18-20 fokot mérnek, ugyanakkor a Tiszántúlon több felé még 30 fok körüli a hőmérséklet. Nos, ez a kettősség holnapra eltűnik, a hétvégén pedig sok lesz majd a napsütés és 25-30 fok között alakul a hőmérséklet, tehát nyárias programokat is bátran tervezhetünk majd. Nyitánnyal indítjuk ezt az órát, Wolfgang Amadeus Mozart a Varázs fuvola című operájának kezdő perceit hallgatjuk meg. Előadja az Európa Kamarazenekar Janik Nézet Szögen vezényletével.

A Varázs Fuvola nyitányát az Európa Kamara zenekar játszotta Jánik Nézet Szögen vezényletével. Bárki jelentkezhet egy közös éneklésre Olafur Árnálc zeneszerzővel, aki október 20-án és 21-én Pécsen a Kodály központban lép majd föl. A világturné keretében a városba érkező BAFTA díjas és háromszoros Grammy jelölt izlandi zeneszerző Falling Apart Together című előadása Magyarországon, sőt az egész régióban kizárólag Pécsen lesz majd látható. A fellépés közösségi zenei élménnyel egészül ki, ugyanis a művész koncertjeire profi zenei előképzettség nélkül is bárki jelentkezhet egy közös éneklésre, de kórusokat is szívesen fogadnak, tehát mindez majd októberben Pécsen lesz, bővebb információ pedig a Kodály központ oldalán olvasható. Schumann muzsikával megyünk tovább, az Opus 22-es G-moll szonáta első tételét hallgatjuk meg, Murray Perája zongorázik.

Murray Perályás zongorázott, Robert Schumann opusz 22-es G-moll szonátájának első tételét hallották. Francesco Maria Veracini 1690-ben Firenzében született, zeneszerző és hegedű művész volt, hegedű szonáta sorozataidról a legismertebb, de például operából is komponált négyet. Mi most D-dur koncertóját hallgatjuk meg, amit eredetileg 8 hangszerre írt. Ezen a felvételen a hegedű szólista Shoshan Siranossian lesz, a velencei barokk zenekart pedig Andrea Marcon vezényli, Veracini művéből a harmadik Allegro tétel szól.

Remek muzsika volt ez, Francesco Maria Veracini D-dur koncertóját hallották, annak is harmadik Allegro tételét. A hegedű szólót Shoshan Siranossian játszotta, a velencei barokk zenekart pedig Andrea Marcon vezényelte. Rossinit, mint opera szerzőt emlegetjük napjainkban, pedig legjelentősebb művei között két egyházi kompozíciót is találunk, a Stabat Matert és a Kis ünnepi misét. Ez utóbbi a zeneszerző pályájának utolsó alkotó korszakában keletkezett, amikor a testi és lelki betegségek évtizedei után Párizsban újjászületett, egészségi állapota javult, híres humorérzéke is visszatért és újra komponálni kezdett. Ebből a Kis ünnepi miséből mi most a Kyrie tételt hallgatjuk meg.

0: Egy kicsit szokatlan verzióban hallottuk Gioachino Rossini kis ünnepi miséjének Kyrie tételét, a kórus mellett két zongoristát is hallhattunk, Cristiano Gaudiót és Francesco Cortit. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 7 versenyző jutott a Pécsen zajló Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny kétrészes középdöntőjébe. 4-en már ma 13 órától játszottak a Kodály Központban, további 3 középdöntős pedig rövidesen este 6 órakor lép majd színpadra, tehát Pécsen. A középdöntőben 18 Liszt műből választhattak a versenyzők, a középdöntőbe 2 magyar is bejutott, Pellet Sebestyén és Rozsonics Ildikó, nekik nagy szeretettel gratulálunk. A versenyekről általában és az idei verseny eddigi tapasztalatairól az egyik zsűritag Balázs János zongoraművész beszél, a riporter Bece Szilvia.
2: Hogyan ülsz be egy zsűriben? Mi az, amit ilyenkor elvársz a fiataloktól?
3: Azt hiszem, hogy alapvetően a versenyekkel kapcsolatban nagyon fontos azt megjegyezni, hogy így szükséges rossz, nagyon szükséges, hogy legyenek versenyek, mert nagyon sok jó zongorista van, és valahogy ki kell választódni. Meg kell tudni mutatni magát egy fiatal zeneművésznek, ugyanakkor pontosan a verseny miatt azt hiszem, hogy lelkileg is, és a másikkal szemben, vagy a zeneművészettel szemben is egy kicsit ellentmondásos az, hogy le akarjuk győzni a másikat, mert nálunk nem ez a cél. Ugyanakkor az én karrieremben is, és nagyon sok zongoraművész karrierében is hatalmas jelentőséggel bírtak a versenyek, úgyhogy ezért is gondoltam azt, hogy aktív versenyzői pályafutásom után, ha hívnak és számítanak a véleményemre, akkor szívesen elvállalom a zsűri feladatokat, hogy ezzel is egy kicsit segítsem esetleg azt a gondolkodásmódot, amely egy kicsit új megvilágításba, vagy fiatalos megvilágításba helyezi a zeneművészet mostani helyzetét. Mit várok el egy zongoraművésztől? Én furcsa vagyok ilyen aspektusban, mert engem nem feltétlenül a technikai precizitás és az egészen végletekig kidolgozottság vezérel, vagy nem arra kapom fel a fejemet, hanem inkább arra, amikor valaki képes Liszt Ferenc zenéjét teljesen magáévá tenni, nem művi, nem megtanult, nem betanult módon adja elő ezeket a műveket, hanem megtalálja magát benne, felfedezi a saját érzelmeit, esetleg az adott gondolatait tudja transformálni az adott zongorával való kapcsolatára, hiszen mindig más zongorán kell játszanunk. És még egy dolgot kiemelnék, hogy nagyon fontos a kreativitás szerintem, mert egy versenyen sokszor felcsendülnek ugyanazok a művek. Ugyanazt az etüdöt, ugyanazt a darabot halljuk sok-sok jó előadásban. És mitől lesz az egyik jobb, mint a másik? Hát a hozzáadott értéktől, a gondolattól, a hangszíntől, az egyedi dallamfrazeálástól, egy olyan nagy ívtől, amit eddig még én sem fedeztem fel. Tehát magyarul a különlegességet, az egyediséget, az ihletet várom a fiatal versenyzőktől, hogy lepjenek meg azokkal a művekkel, amiket én is több mint 20 éve játszok.
2: A Liszt műveket emeltett ki, de hasonlóan az előző Liszt versenyhez, ami Cifra György születésének 100. évfordulója előtt is tisztelget, és így Cifra művek, átiratok is szerepeltek a kötelező anyagban, úgy most is van egy hasonló vonal, hiszen Kurták György 100. születésnapját is ünnepli ez a verseny, vagyis Kurták művek is megjelennek.
3: Szerintem ez egy nagyon különleges helyzet, hogy Kurták György műveit Liszt Ferenc műveivel együtt hallhatjuk, és a versenyzőknek pedig együtt kell előadni, hiszen két teljesen más világról beszélünk, ugyanakkor nyilván van egy kötődés minden aspektusban, de összehasonlíthatatlan szerintem a két zenének a belső univerzuma. És azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Kurták György művészetét eljuttassuk a fiatalokhoz, és minél többen játszanak, és ilyen szempontból egy ilyen versenyen való szerepelése a Kurták sorozat a játékoknak, az szerintem egy reveláció is lehet sok fiatal zongoraművész számára. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire más nyelvezet, más univerzum a két zseniális szerző, akkor is ugyanazt várom, tehát abban is azt várom, hogy egyszerűen érintsen meg, legyen mondani valója. A világ tele van szinte tökéletes zongoristákkal, és én nagyon szeretnék egy szerethető, egyedi, különleges, számomra a szívemig hatoló zongoristát hallgatni, aki a szó legnemesebb értelmében szórakoztat, örömöt ad, bánatot ad, tehát társít valamit a hangok mögé, és nem csak azzal akar kirívni, és azzal akarja megnyerni a versenyt, hogy ő a leggyorsabb, a legügyesebb, a legfelkészültebb, a szellemileg legjobban készen levő zongoraművész, hanem adni akar. végül is ez az emberi létezésünknek is a legfontosabb üzenete talán, hogy adjunk a másiknak, hogy az életünket valamiért oda tudjuk ajándékozni. És az a sok-sok ezer óra, amit egy művész a hangszer mellett tölt, annak a legnagyobb megtérülése az emberi szívekben kell, hogy összpontosuljon.
2: A Bartók Rádió hallgatói a két döntőt hallják, majd a szóló döntőt, a Hámos szonátával és a zenekari döntőt. De előtte azért sok minden történik, és te végigkövetted a verseny menetét, magyarán az előválogató zsűri tagja is voltál. Milyen volt az a mezőny? Milyen formában valósultak meg ezek a kritériumok az elődöntőbe jutottak játékában, amelyekről most beszéltél?
3: Vannak természetesen általános sémák, amelyek a nagy nemzetközi versenyeken a zsűri bírálását kell, hogy tükrözze. Ezek nyilván pontszámok, amik már eleve nagyon távol vannak a zeneművészettől, de hát akkor is pontoznunk kell. Mennyivel egyszerűbb egy foci meccs, aki több gólt lő, az nyer. Itt viszont nyilván vannak technikai perfekcióra utaló pontozási rendszerek, pontosságot vagy szerzői hűséget mutató pontszámok, vannak olyanok, amikor a lelki hozzáadott értéket is lehet pontozni, de ezek ugye minden művésznél mások, mert minden művés másból táplálkozik és mást helyez prioritásba, úgyhogy ezért is érdekes, és sokszor szerencse is kell ahhoz, hogy jó csillagzat álljon össze, és valaki tovább jusson, vagy megnyerjen egy versenyt, mert a zsűri az sokszínű. Hozzáteszem, hogy azért vannak olyan szakmai minimumok, vagy éppen szakmai maximumok, amelyeket muszáj a szó legnemesebb értelmében észrevennünk. És hogyha valaki annyira kirívó, és annyira különleges, akkor teljesen egyértelmű, hogy ott a helye a legjobbak között. A mezőny nagyon erős, én azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőttinél is erősebb talán, ami azt mutatja, hogy egyre inkább fejlődnek a zongoristák a nagyvilágban. Természetesen az is nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a világ számos pontjáról jelentkeznek egy olyan versenyre, ahol Liszt Ferenc művészetét kell előtérbe helyezni, ami számunkra nagy büszkeség, és hát abban is biztos vagyok, bár még nem vagyunk a végén a versenynek, hogy ezek a fiatalok csodálatos karrier előtt állnak, attól függetlenül, hogy mi lesz a végeredmény, és büszkék lehetünk, hogy van egy ilyen nemzetközi zongora versenyünk, ami Fischer Anni óta tulajdonképpen Liszt Ferenc, Bartók, Cifra György vagy Kurták György művészetét a világon is a legmagasabb szinten képviseli.
2: Éppen azért, mert az előválogatót is hallottad, nyilván benned már kialakult, hogy kik lehetnek azok, vagy akár ki lehet az, aki a végén diadalmaskodik. Ezzel együtt, hogyha olyan játékot hallasz, változhat-e gyökeresen, ha véleményed, mire eljutsz a döntőig?
3: Általában szokott lenni egy, mondhatom ezt, hogy nemzetközi trend a zongoraverseny zsűriben, hogy minden forduló új pontszámmal indul, és nem veszük figyelembe az előző fordulókban tanúsított előnyöket, vagy éppen hibázásokat. Ugyanakkor a végén, a döntőben mégiscsak azt szokott lenni, hogy egy összképet kell néznünk, és általában valóban kialakulnak olyan gondolatok már az első fordulókban egy-egy versenyzőről, hogy annyira stabilan, és annyira különlegesen, és annyira más a kapcsolata a hangszerrel, a zenével, mint azon társainak, akik még nem tartanak itt, hogy valóban lehet esetleg prognosztizálni valamit. Ugyanakkor azért a versenynek az a nagyszerűsége és különlegessége, és egyben dermesztő, horrorisztikus tulajdonsága is, hogy bárki bármikor hibázhat. És hogyha például az a versenyző, vagy azok a versenyzők, akik a legjobban teljesítettek, de a döntőben egy óriási memória hibával, feszültségből, stresszből eredő bizonytalansággal mennek ki a színpadra, és egy hatalmas nagy hibát követnek el, akkor valami kevés volt az első fordulókban tanúsított magas szakmai színvonal. Szóval nagyon sok minden kell egy verseny megnyeréséhez, mint ahogy egy hosszú távú karrierhez is nagyon sok minden kell, és a Jóistentől kapott tehetség ebből egy nagyon fontos szelet, de csak egy szelet a sok közül. Mert bizony kell egy olyan idegrendszer, kell egy olyan háttér, kell egy kiegyensúlyozottság, kell egyfajta exhibicionizmus, kell egy jó repertoárválasztás, egy jó tanár, és még sorolhatnám, és mindezek összessége okozhatja azt, hogy valaki díjat nyer egy ilyen versenyen. Ugyanakkor azért azt is szeretném megjegyezni, és itt leginkább most azokhoz szólok esetleg, akik nem olyan díjat, vagy nem azt a helyezést érik el, amire vágynának, hogy azt is igazolja most már akár 100 éves versenytörténelem, akár a Liszt versenyt tekintve, akár a más egyéb versenyeket tekintve, hogy nem mindig az első díjasból lesz a legnagyobb zenész, a leghíresebb és legkedveltebb zeneművésze a világnak. Szóval nincs lejátszva a meccs, ha már foci anekdotával éltem az előbb, akkor van vége, amikor lefújják a meccset. A meccs az akkor jár le, amikor az életünk is. Tehát ez egy hosszú távú pálya, egy nagyon nehéz pálya, rögös út, de azt hiszem, hogy az egyik legszebb dolog, amit tehetünk, hogy a zenét próbáljuk meg a lehető legszebb módon átadni embertársainknak.
0: Balázs János zongoraművészt, a zsűri tagját hallották. A holnap esti szóló döntőt, amelynek műsora Liszt Hámol szonátája, szombaton 19 órakor majd felvételről hallhatják itt a Bartók Rádióban. A vasárnapi zenekari döntőt viszont élőben közvetítjük a pécsi Kodály központból. 17 órától, tehát délután 5 órakor kezdődik, de ha tehetik, akkor menjenek ebbe a remek akusztikájú pécsi Kodály központba, és szorítsanak például a magyar versenyzőknek, Pellet Sebestyénnek és Rozsonics Ildikónak, akik tehát bejutottak a közép döntőbe. Most a 2021-es gáláról idézünk egy felvételt, Kovács Gergely zongorázik, az előző verseny harmadik helyezettje és közönség díjasa volt ő. Liszt Ferenc Zarándok évek második kötetéből a Tarantellát játsza.

A 2021-es Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny gála koncertjéről idéztük föl Kovács Gergely játékát, aki az előző verseny harmadik helyezettje és közönség díjasa volt. Liszt Ferenc Zarándok évek második kötetén ebből játszotta a Tarantellát. Ha tehetik, akkor kövessék a Pécsen zajló Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny eseményeit a Bartók Rádióban, mi például majd a döntőt vasárnap 17 órától élőben közvetítjük, vagy akár a helyszínen, de hogyha Pécsre tartanak, akkor kérem vegyék figyelembe, hogy a pécsi vasúti fővonalon pályakarbantartás miatt módosul a menetrend. Szombattól egészen október 2-ig a vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között MÁV buszok, azaz pótlóbuszok közlekednek, amelyek Pécsről a vonatokhoz képest 20-30 perccel korábban indulnak, és valószínűleg majd később is érkeznek meg. Zárjuk mai adásunkat Telemann muzsikával, Georg Philipp Telemann B-dur overtűr szvitjéből a második menüet tételt hallgatjuk meg a Capella Savaria előadásában.

0: Georg Philipp Telemann B-dur overtűr szvítjéből hallgattunk meg két tételt, a Menüettet és a Törökök címűt, a Capella Savaria játszott. Ha a továbbiakban is a Bartók Rádiót hallgatják, akkor rövidesen 18 órakor kezdődik majd az új zenei újság, 19 órától pedig a Musica Sacra. 19:30-tól a Goldmund vonós négyes hangversenyét közvetítjük, ők Haydn és Brahms egy-egy művét játsszák. 20:30-tól pedig a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét közvetítjük Würzburgból felvételről. Ravel, Prokofjev és Mozart egy-egy műve hangzik majd el. Ez tehát a ma esti kínálat itt a Bartók Rádióban, ha tehetik, hallgassanak bennünket a következő órákban is. A muzsikáló délután eddig tartott ma, a zenéket Csík Gabriella válogatta, hangmérnök kollégám Erdős Béla volt. Ha tehetik, majd válasszanak minket holnap is reggel 6 órától muzsikáló reggel, 9 órától muzsikáló délelőtt és 3 órától muzsikáló délután. Elköszön a mai műsorvezető Madarán Zsolt, viszont hallásra.
1: Műsorajánló. Ma este a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Az idei Mozart Fesztivál kiemelt művésze a kínai Tian Wayang Prokofjev második hegedű versenyével kezdte 16 évesen pályafutását. Most több évtized távlatából fedezi fel újra ezt a művet. Emellett Ravel és Mozart népszerű darabjait játssza a zenekar. Fesztivál koncert. Ma 20 óra 33 perckor. A Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Ernyei László harmonika művész.
2: Talán második osztályos koromban családban találkoztam egy ilyen hangszerrel, elképesztő módon megfogott, megígért bicikli helyett inkább harmonikát szerettem volna kapni.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ernyei László. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál. Majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Pénteken 22 órakor és vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Főbb témáink zsidó kulturális fesztivál, Varázsfúvola, Olga Kern és a Danubia zenekar. A zsidó kulturális fesztiválról Kovács Ilona küldött tudósítást.
4: Újévi hangverseny szeptemberben. Elsőre talán szokatlanul hangzik, pedig éppen ez történt. A 28. zsidó kulturális fesztivál szeptember 8-ai hangversenyét a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógában rendezték, néhány nappal az 5787. zsidó újév a Rosh Hashanah előtt. A színpadon Korcsolyán Orsolya hegedűművészt, fiát, Sugár Nátán karmestert, valamint a Bécsi Szimfonikus Zenekar művészeiből alakult Wiener koncertferányt köszönthette a közönség. A koncert kezdetén Sugár Gergely, a Bécsi Szimfonikusok kürtművésze, az est műsorvezetője, egyben a hegedű művésznő férje, háromszor szólaltatta meg a sófárt. A gesztus az est szellemi keretét szimbolizálta. Az ünnephez kapcsolódó ősi hang kötötte össze a hagyományt a koncertterem jelen idejével, ahol a zsidó kulturális örökség és a bécsi zenei hagyományok egyaránt megjelentek. Ezt a gondolati ívet már az első műsorszám Max Bruch Kolnyidré című kompozíciója is kijelölte. A virtuózitás a zeneszerző talán legtöbbet játszott művével a G-moll hegedű versennyel ellentétben itt teljesen háttérbe szorul. Helyette a kifejezés, a hangszín és a belső feszültség válik meghatározóvá. A darab első témája a Kolnyidré imából származik. Bruch feldolgozásában ez a dal a Makkántor énekét idéző, bensőséges hangvételben jelenik meg, amelyet Korcsolán Orsolya hegedű hangja hitelesen közvetített. Hasonlóan személyes jelentéstartalmakat hordozott Mieczyszláv Weinberg koncertinó hegedűre és vonószenekarra című alkotása. A lengyel származású zeneszerző életének tragédiái, családjának elvesztése, valamint a szovjet kulturális diktatúra ellene megfogalmazott vágyai különös történelmi hátteret adtak a műnek. A hegedű szóló itt sem a látványos technikai teljesítményről szólt, hanem a személyes és kollektív emlékezet hangjának kereséséről. A művésznő előadásában a koncertinó melankolikus líraisága és visszafogott drámája egyaránt érvényesült. Az est második felében Csajkovszkij vonószerenádja egy teljesen másfajta érzelmi világot nyitott meg. A Wiener Konzertverein kulturált, kiegyensúlyozott és árnyalt interpretációja a mű egészében, de kiváltképpen a harmadik tételben az elégiában bizonyult meggyőzőnek. Sugár Gergely műismertetése új hallgatói perspektívát kínált a tétel értelmezéséhez. Felidézte Csajkovszkij egy gyermekkori emlékét, amikor elutazó szüleit az ablakból figyelve ujjaival az üvegen dobolt. Az ismertetés szerint ez a korai élmény a komponista több művében is visszatérő zenei gesztussá vált, és a vonós szerenád elégiájának végén a nagybőgők ismétlődő osztinátója a gyermekkori dobolás emlékét idézheti. Ez a háttérismeret sajátos megvilágításba helyezte a tétel zárását, tovább gazdagítva annak érzelmileg összetett karakterét. Emlékezetes marad a Mozart allúziókkal teli nyitótétel, a második tétel magával ragadó keringője és az orosz melódiákat felidéző zárótétel is. Sugár Nátán vezénylése fiatal korához képest határozott és kiegyensúlyozott volt. Nem törekedett látványos karmesteri gesztusokra, inkább a zenei folyamatok természetes kibontakozását követte, miközben a zenekar figyelmesen és pontosan reagált a mozdulataira. A hangverseny két ráadással zárult. Először ifjabb Johann és Joseph Strauss közös szerzeményét, a Pizzicato polkát hallhattuk, majd Fritz Kreisler átiratában Richard Heuberger az Opera Bál című operettjének éjféli hangok tétele következett Korcsolán Orsolya szólójával. A két ráadás a főműsor elmélyült hangvételét könnyedebb zenei karakterrel oldotta, miközben a bécsi újévi koncerttradíció hangulatát is közvetítette.
3: Részlet következik Max Bruch Kohl nüdréjéből, Pierre Fournier gordonkázik, a Lamüröl zenekar Jean Martinon vezényli.

0: Varázsfúvola. Pontosabban Fischer és a varázsfúvola, mert ez volt a címe az előadásnak. A mikrofonnál Bóka Gábor.
1: A szokottnál talán szubjektívebben fogom kezdeni ezt a mai beszámolót. Sokszor nekem szegezik a kérdést, hogy melyik a kedvenc operám. Általában kitérek a válasz elől. Nagyon sok kedvenc operám van, sok van, ami nagyon közel áll a szívemhez. Aztán, hogyha lehetőségem nyílik a varázsfúvolát meghallgatni, mindig világossá válik számomra, hogy ez mellébeszélés, mert igenis a varázsfúvola a kedvencem. Nagyjából 1995. október 20-valahányadika óta, amikor először hallottam a darabot 11 éves koromban, akkor egyébként éppen a Bartók rádióban, a rádiónak a saját magyar nyelvű hangfelvételéről. És szerencsés volt ez az első találkozás annak idején azért is, mert csak hallottam, de nem láttam. Ugyanis ahányszor azóta találkoztam a varázsfúvolának különböző színpadra állításaival, akár Magyarországon, Budapesten, akár külföldön, mindig valamilyen szempontból hiányérzetem volt. Vagy azért, mert elégtelen volt a színpadi elképzelés, egészen egyszerűen kevés volt, nem ért föl a műnek a nagyságrendjéhez, vagy pedig azért, mert sok volt, túlgondolták, nem szívesen használom ezt a szót, de most kénytelen vagyok, túl modernizálták, olyasmit láttak vagy láttattak bele vagy vele, ami a darabban talán nincsen, vagy ami a darabnak a szellemiségétől, a hangulatától idegen. Mert hogy a varázsfúvolában persze egyrészt nagyon komoly dolgokról van szó, és itt beszélgethetnénk a felvilágosodástól, a szabad kőművességig nagyon sok mindenről, de másrészt azért van ennek egy szórakoztató és van egy mesés vonulata is, amelyek nem szabadna, hogy háttérbe szoruljanak. Nos, Fischer Iván opera rendezésének, nem első opera rendezésének, és nem is az első varázsfúvola rendezésének, erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, éppen az a legvonzóbb tulajdonsága, hogy ezek a szórakoztató és mesés, és mondjuk úgy talán összefoglalóan, hogy pozitív vonulatai egyáltalán nem szorultak háttérbe. Bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, hogy éppenséggel előtérbe léptek talán a komolyabb, veretesebb, az elmélyültebb tartalmakkal szemben. De legyünk őszinték, olyan világban élünk, és olyan napokat, heteket, éveket élünk, amikor talán a lelkünknek nagyon is szüksége van arra, hogy a pozitívabb jelentéstartalmak lépjenek előre. Fischer Iván nem először rendezte meg a varázsfúvolát, azaz pontosabban ezt a produkciót már játszották egyszer 2015-ben a Művészetek Palotájában, illetve külföldön is, sőt, ha jól emlékszem, külföldön még a következő évben is. A két színpadra állítás azonban lényeges pontokon eltér egymástól, noha alapjaiban koncepcionálisan ugyanaz. Melyek ezek a lényeges eltérések? Az első és legfontosabb, hogy 2015-ben Fischer Iván kísérletet tett arra, hogy megoldja azt a problémát, hogy a prózai dialógusok és a zeneszámok hogyan illeszkednek egymáshoz. Ugye zavaró, hogyha külföldi énekesek eredeti nyelven, jelesül németül énekelnek, akkor a próza is németül hangzik el, jobb lenne, hogyha ez közvetlenebbül szólna a magyar közönséghez, ezért mindenféle színpadi bravúr eszközökkel, ügyesen, egyensúlyozva, különböző megoldások között meg tudta oldani, hogy minden szereplőt egy énekes és egy színész egyszerre alakított, és így a prózai dialógusok magyarul hangzottak el. Ez bravúros volt, azonban sajnos azzal a negatívummal járt, hogy a kelleténél többet foglalkoztunk ezzel, mind ott helyben, nézőként, mind pedig aztán később kritikusként, amikor most visszaolvastam az akkor írott, Boldogult muzsikában megjelent kritikámat, a kelleténél többet foglalkoztam bizony ezzel. Most viszont Fischer Iván elengedte ezt a problémát, vállalta, hogy igenis az énekesek miatt ez egy német nyelvű előadás, és úgy, ahogy egy tradicionális előadásban minden szerepet egy operaénekes játszott, kivéve természetesen a teljesen prózai szerepeket. Ennek megvolt talán az a hátránya, hogy kevésbé volt közvetlen a prózai dialógusok hatása, megvolt viszont az az előnye, hogy minden a maga természetességében látszott és hallatszott. Meg tudott oldani olyan dolgokat is, és ez már 2015-ben is nagyon tetszett, amelyeket rendszeresen vagy nem szoktak megoldani, vagy meg szoktak kerülni. Ilyen például az a probléma, hogy az Éjkirálynőjének van egy nagyon fontos párbeszédbe illeszkedő prózai monológia a második rettenetesen nehéz áriája előtt. Teljesen logikus, hogy ezt ki szokták hagyni, hiszen ki az az énekes, aki szeretné elmondani ezt a hosszú prózát az ária előtt. Igen ám, csak hogy nagyon fontos dolgok a darab előtörténetéből ekkor derülnek ki számunkra, nevezetesen az, hogy Pamina apja, aki a napkoronának a tulajdonosa, átadja ezt Sarastrónak. Hogyha ezt nem tudjuk, akkor jöhetnek az olyan modern spekulációk, hogy Sarastró minden bizonnyal Pamina apja, Pamina valódi apja teljesen eltűnik a történetből, még az előtörténet szintjén is, félreviszi az értelmezést. Mivel azonban itt, ebben a rendezésben nagy szerepe van részint az árnyátéknak, részint a vetítésnek, és ehhez kapcsolódóan nagyon sokszor a prózai dialógusok kívülről erősítéssel vagy akár felvételről szólalnak meg, megoldható volt, hogy az Éjkirálynője monológia vélhetően előre felvéve kívülről hangozzék el, úgy, hogy ez nem befolyásolta technikailag az énekesnő produkcióját. Olyannyira nem, hogy Alina Wunderlin, aki az Éjkirálynőjét énekelte, éppenséggel az estének az egyik legnagyobb személyes sikerét aratta, kevésszer adott módot a produkció arra, hogy tapsolhassunk egy-egy zeneszám után, itt azonban a közönség kikövetelte a maga tapsát és meg is valósította. Sokszor van, hogy az Éjkirálynője a legnagyobb sztárja és a legjelentősebb művészegyénisége egy varázsfúvola szereposztásnak, ez esetben azonban nem így éreztem, sokkal inkább a Paminát, a Taminót, illetve Papagénót alakító három művész volt az, aki a hátán vitte a produkciót. Pamina Samantha Gaul megszemélyesítésében egészen egyedi megközelítésben kifejezetten fiatal és a darab nagy részében éretlen kislányként lépett elénk, nagyjából úgy, ahogy egyébként a szövegkönyv az koncipiálja, igaz, hogy a zenei megjelenítés fokozatosan mutatja érzelmileg egyre érettebbnek, de nagyon jó volt látni, hogy honnan is indul el ez a figura. Julian Prégárdien volt Tamino, akinek az éneklése, noha stílus ismeretét, hangjának szépségét nem illetheti kritika, nem volt ez esetben minden pillanatban makulátlan. Viszont nagyszerű volt, hogy Taminónak egy olyan oldalát, nevezetesen a passzivitását tudta nekünk bemutatni, bármennyire is furcsán hangozzék ez, ami egy nagyon fontos összetevője ennek a darabnak, hiszen Tamino még amikor hőstetteket kell végrehajtania, akkor is passzívan hajtja végre ezeket a hőstetteket, nem beszélve arról, hogy úgy lép elénk, hogy éppenséggel egyáltalán nem hősiesen viselkedik, menekül egy sárkány kígyó elől. A rendezésnek és Prégárdien játékának az egyik legszebb pillanata volt, hogy az Éjkirálynője első jelenete után, amikor Papagénó lakattal a száján lép Tamino elé, és nem tudja levenni, ugye Tamino széttárja a karját, és azt mondja, hogy nem tudok segíteni neked, túl gyenge vagyok ehhez, és hogy ez a mondat ebben a pillanatban az adott szituáción túlmutató jelentéssel kezdett el bírni. Taminónak hirtelen a saját magába vetett kétségeit vélhettük kihallani ebből a máskor egyébként elsikkadó vagy csak komikus oldaláról megmutatkozó mondatban. Marcus Verba Papagénóként éppen 20 éve robbant be a nemzetközi opera életbe egy salzburgi előadásban. Valamelyest korosabb, valamelyest érdesebb lett ez a Papagénó, de bájából és természetközeliségéből, és az nagyon ritka a mai Papagénók között, szóval ebből nem nagyon veszített semmit sem, mint ahogy abból sem, hogy vokális teljesítménye most is igencsak vonzó. Franz Josef Zelig volt Sarastró, a hangját és énekkultúrájának azt a részét, ami a német operák apa hangjának a megszólaltatását illeti, ezt nem érheti úgy gondolom bírálat. Vokális teherbírását, nevezetesen a nagy dallamívek, legátóívek megformálását azonban igen, általában önálló hangokat vagy dallamtöredékeket hallottunk csak tőle, bármennyire is nagyon lefegyverző hangon és autoriter módon megszólaltatva. A többi szereplő közül találomra csak néhányat emelhetek ki, Sara Maria Sun Papagénáját, aki a prózában meggyőzőbb volt, mint az énekben, Mirella Hagen, Olivia Vermeulen, Maria Zeidler három hölgyét, akik csodálatos összhangban énekeltek, Stuart Patterson monosztatoszát, aki inkább volt karikatúraszerű, mint pontosan a szép énekével meggyőző monosztatosz, de így abszolút működött. Peter Harvey ezúttal szónoknak nevezett öreg papját, aki pedig azzal vetette észre magát, hogy olyan természetes énekbeszédet hozott az ő énekes jelenetébe, amit én eddig csak bayreuthi Wagner előadásokban voltam szerencsés hallani. És jegyezzük meg, hogy Megyesi Zoltán első papként és első őrként ismét bebizonyította, hogy olyan vokális kultúrával rendelkezik, amely nagyobb szerepben is méltóképpen képviselhetné a magyar színeket. A Fischer Iván Opera Társulat kórusa a Magyar Nemzeti Férfi Kar tagjainak közreműködésével kifejezetten színvonalasan járult hozzá az egész produkcióhoz. A fesztiválzenekar csodálatos, kiegyensúlyozott, a historikus és a klasszikus megközelítést nagyszerűen kiegyensúlyozó játéka, és Fischer Iván mindenre kiterjedő darabismerete, mely nagyon látványos, mesés, nagyon vonzó, szerethető színpadra állítás mellett azért mégiscsak elsősorban a zenei interpretáció nagyon mély megfogalmazásában teljesedett ki. Nos, ezek méltán járultak hozzá ahhoz, hogy nagyot kortyolhassunk abból, amit Kró György egy 70 évvel ezelőtti tanulmányában a Varázsfúvó a boldogság vizének nevezett.

0: Made for USA, ez volt a címe egy Kodály központban tartott pécsi hangversenynek, a Pannon Filharmonikusok hangversenyről van szó. Szerjú Dénes mikrofonja előtt Bogányi Tibor mondta el gondolatait.
1: 13 év vezető karmesteri viszonyom után most ebben az évben megint én nyitom a hivatalos szezont, a Kodály bérletet, és ez a 10. koncertünk az Amerikában íródott magyar zeneszerzők művére helyezi a fókuszt. A legismertebbel kezdjük, Bartók Béla, aki New Yorkba költözött, emigrált, és nem vágya volt hazajutni Magyarországra, és miután ezt évekig nem tudta megtenni, nagyon beteg is lett, és már abba hagyta a zeneszerzést is, és ebből az tulajdonképpen egy letargiából emelte ki őt 1943-ban, Kuszewiczky felkérése, hogy írjon egy zenekari művet. És ez lett a Bartók koncertó zenekarra, amit lázasan elkezdett dolgozni, és az egészsége is rendbe jött, tehát ne lehet látni, hogy mennyire fontos az embernek az a lelki töltet, meg az a elhivatottsága, amit ha nem művelhet, akkor tulajdonképpen bele is betegszik. Tehát augusztusban elkezdte írni Bartók a koncertó zenekarra című művét, és októberre kész lett. Tehát 3 hónap alatt a világ egyik legzseniálisabb partitúrája elkészült, és ezt a művet megunhatatlanságig játsszuk mi is, és a világon az összes zenekar, ez az alaprepertuár, mert olyan fantasztikus innovációk vannak benne, amit addig senki nem írt, és mégis ízig-vérig magyar, és vágyódás, és szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország téma, és jazz, és a New York őrült hangulata, és a vad hangulata benne van az utolsó tételben, és az egész egy ilyen eklektikus, de egy különleges mivel ez az egész zeneirodalomnak. Tehát Bartók koncertója. Az egész koncertet viszont Dohnányival kezdjük, aki szintén Amerikába fejezte be az életét, és ott halt meg, és neki is olyan viszonya volt, hogy ő is haza szeretett volna jönni. Ez a műve Tallahassee-ben, tehát Florida északi részén, ahova költözött, és ahol professzori állást kapott, illetve vége felé, ott íródott az American Rhapsody, amerikai rhapsódia, amire kimondottan magyar mintára amerikai népdalokat kerestek, és benne van a Chicken in the Straw, tehát ilyen nagyon egyszerű amerikai, akkori népi dalok, illetve egy negro spirituálé is benne van, és ezeket dolgozza föl, de úgy, hogy elképesztő színvonalon és elképesztő vitalitással, ahogy Dohnánytól ezt megszoktuk. Ez egy 13-14 perces mű, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ez lesz a koncertünknek a nyitószáma. És a harmadik úriember zeneszerző, akiről nem sokat tudtunk nagyon sokáig, ő pedig Rózsa Miklós. Miklós Rosa, ahogy ott Amerikában mondják, mindig is vállalta, hogy magyar, de nem hangoztatta. Tehát őről nem nagyon tudtunk. Aztán elkezdtek jönni az Oscar díjas filmek, mint a Ben Hur, és ezeknek mindnek elég soknak Rózsa Miklós volt a zeneszerzője, és aztán így közelebbről nézve kiderült, hogy elég sok igazi koncertzenét is írt, tehát nem csak filmzenét, hanem koncertzenét, és őtőle választottuk amerikai magyarként és Amerikában komponált műként a kettős verset, a Symphony Concertantét, hegedűre és cellóra. Na most tudni lehet róla, hogy miután filmzene nagyon-nagyon képlékeny és fantasztikus a romantikus, de egy irdatlan ős erőve van benne, amit ebben a zeneművel bele is ír, és itt igazából elég kevés romantika van, inkább ez a vad, tulajdonképpen harcos, kiméletlen attitűd, amit a cselló és a hegedű játszik, de ízig-vérig ez is magyar. Folyamatosan a pentaton dallamok, de aztán a sok diszonancia, és tényleg zseniális, ahogy Rózsa Miklós ezt a versenyművet is felépíti, meg az egész életművét. Úgyhogy erről a három magyar fantasztikus zeneszerzőről szól az estén, Kodály Központban szeptember 10-én ezen a héten.
0: A Rózsa művet idézzük, a szólisták Cosima Sulesla Rivière, illetve Várda István, a Pannon Filharmonikusokat Bogányi Tibor vezényli.

0: 11-én a BMC-ben volt Jorma Panula karmester kurzusának gála koncertje a MÁV szimfonikus zenekarral. Hollókői Huba karmestert, a szervezőt Uzsali Bence kérdezte a részletekről.
1: Jorma Panula egy nagyon fontos karmester, és talán még fontosabb karmestertanár. Te, mint egykori tanítványa, és ennek a, most már lehet azt mondani, hogy nagy múltú kurzusnak a szervezője, mit mondanál? Miért választja egy fiatal karmester növendékőt mesteréül?
2: Jorma Panula idén töltötte be a 96. életévét, és a 70-es évektől kezdve aktívan tanít. A jelenleg forgalomban lévő finn karmestereknek a nagy része megfordult az ő osztályában az ő keze alatt. Mindenképpen ez egy olyan lehetőség, amit nem érdemes kihagyni sem fiatal, sem középkorú, sem idősebb karmestereknek, hogy egy ilyen matuzsálemtől tudjanak tanulni.
1: Az is egy nagy dolog, hogy valaki megéri a 96. életévét, de hogy ezt még aktívan teszi. Milyen hangulatban dolgozik ő a nálánál több generációval fiatalabb karmesterekkel?
2: Hát igen, a mostani kurzusunkon is van egy 14 éves növendék Finnországból, tehát az azt jelenti, hogy egy bő 82 év korkülönbség van köztük. Fantasztikus, ahogy minden náció karmester növendékeivel és gyakorlatilag minden korosztállyal meg tudja magát értetni és meg tudja magát kedveltetni a maestro. Tehát egy olyan kisugárzása van, ahol egyszerűen a karmester növendékek fel tudnak oldódni, és valóban a vezénylésre, a karmesterség által támasztott kihívásokra tudnak koncentrálni. Mindazonáltal a mester egy, tehát nem azt mondom, hogy túlságosan kedves vagy engedékeny, de amellett, hogy komoly elvárásai vannak, egy támogató légkör tud teremteni maga körül.
1: Akkor nem lehet rá azt mondani, hogy hát egy ilyen igazi régi vágású, szigorú mester?
2: Nem, egyáltalán nem. Ez fantasztikus dolog egyébként.
1: Honnan érkeztek az idei kurzusnak a résztvevői? Hányan vannak, és milyen országokból, és mennyi idősek?
2: Közel 60 jelentkezésünk volt, gyakorlatilag majdnem minden kontinensről. Az idei évben 3 olasz résztvevő van, egy spanyol, van egy magyar lány, van Németországból, Finnországból és Kínából is résztvevő.
1: Pénteken lesz a kurzusnak a gála koncertje. Mi lesz ezen a koncerten a műsor, és hogyan áll össze, hogy ki mit vezényel?
2: A kurzus programját úgy állítottuk össze, hogy az egyben egy szép koncertműsor is legyen, remélhetőleg a közönségnek is tetszeni fog. A műsoron 2 Mendelssohn darab, a Szent Ivánéi Álom nyitány és a 4. szimfónia lesz, a szünet után pedig Ravel Pavanja és Nielsen első szimfóniája csendül fel. Minden kurzuson igyekszünk vagy egy tipikusan magyar, vagy egy skandináv művet, Sibelius szimfóniát, vagy Bartók koncertót. Tehát ilyen ritmusban dolgozunk. Idén a Nielsen első szimfóniára esett a választás, ami úgy hallom, hogy újdonság a zenekarnak is, és tudtommal azért nem túl gyakran játsszák Magyarországon. Minden növendék kap lehetőséget, hogy mindegyik darabbal foglalkozzon itt a kurzus alatt, és utána pedig a maestro dönti el, hogy végül is melyik művet, melyik tételt kinek delegálja a zárókoncertre. Ennek sokszor pedagógiai oka van, sokszor pedig egyszerűen a mű és a karmester egymásra talál, és az első napon látszik, hogy neki nagyon fekszik például a Mendelssohn nyitány, vagy a Nielsen szimfónia 3. tétele, és akkor általában igyekszünk úgy választani, hogy mindenki jól érezze magát.
1: Hogyan fogadja a zenekar ezt a fajta munkát, amikor tulajdonképpen róluk van szó, de mégiscsak nem elsősorban a darab megszületése a cél, hanem az, hogy annak a dirigálása is jobb legyen?
2: A MÁV zenekar egy fantasztikus partner már a kezdetek óta, tehát ez már 12. alkalom, hogy velük dolgozhatunk, és azt hiszem, elmondhatom, hogy ez a zenészeknek is egy színes hét, hiszen ellentétben a normál évad menetrenddel, ahol egy karmesterrel egy hétig dolgoznak általában, itt bizony egy nap alatt 10 embert is látnak, és néha egy-egy művet, egy-egy tételt 3-4 különböző karmester is vezényel egy napon. Tehát ez zenészeknek úgy gondolom mindenképpen egy érdekes és színes lehetőség, ha úgy tetszik, hogy ilyet kipróbálhatnak.
0: Következzék Sibelius talán leghíresebb műve, a Finlandia, ezúttal a Magyar Állami Hangversenyzenekarral, a karmester azonban Jorma Panula.

0: Szeptember 14 Zeneakadémia nagyterem, Olga Kern és a Danubia zenekar. A műsor nagyon változatos, mit mondjak, Rachmaninov után Rachmaninov. Nem volt egy picit sok? Mácsai János kérdezem.
1: Ez attól függ, hogy ki milyen hangulatban van, és hogy hogy játsszák a darabokat. A Danubia zenekar játszott, szerintem nagyszerűen, és Kovács János vezényelt, szintén nagyszerűen. Hát ugye nem azt gondolja az ember, hogy ő egy Rachmaninov karmester, de hát természetesen tökéletesen tudja ezeket a darabokat, láthatóan szívesen.
0: Egy karmester, egy nagyszerű karmester, és mindegy, hogy mit vezényel.
1: Így van, pontosan így van, szívesen játsza. Sőt, ő maga is említette a második részben, amikor a második szimfónia hangzott el, hogy hát ez egy nagyon hosszú darab, és a sok ráadás és a hatalmas siker miatt az első rész hosszúra nyúlt, úgyhogy most az ismétlés nem játsszák az első tételben, de hát majdnem az egész darabot eljátszották, ami közel 60 perc. És a Vocalis zenekari változatával indult a koncert, ami persze elmaradhatatlan darab, és a harmadik zongora verseny Olga Kern szólójával volt az első részben a fő műsorszám. Hát nagyon érdekes, és tulajdonképpen vegyes benyomásaim voltak. Nagyon tetszett a koncert mindenestül, de érdekes dolog történt. De sokat gondolkoztam azon, hogy hát végül is hogy fogadjam ezt a harmadik zongora versenyt, amit Olga Kern, ez a fenomenális zongorista játszott. Ő járt már többször Magyarországon, sőt vannak magyar talán rokonai is. Volt is itt már, sőt én együtt zsűriztem vele az előző Liszt versenyen. Egy rendkívül kedves hölgy. Most is ő lesz a zsűri elnök a most következő Liszt versenyen, ami egyébként Pécsett lesz, a budapesti Liszt verseny. Úgyhogy nagyon vártam, hogy hogy játszik, és fenomenálisan. Szóval ő egy hihetetlenül impulzív, ugyanakkor egy sudár, szőke, vékony hölgy, gyönyörű vörös, ottkotű ruhában, és mégis olyan basszusai vannak, mint Richternek, és fantasztikus gyöngyözésre képes a diszkantban, őrült nagyot szól a zongora, stb.
0: De akkor mi volt a vegyes?
1: A vegyes az volt, hogy másnap reggel fölhívott egy zongorista barátom, és azt mondta, láttam, hogy ott voltál a koncerten, hát te ezt hogy bírtad ki? Hát ez borzalmas volt, és hosszú perceken keresztül bosszankodott azon, hogy milyen borzalmas zongorázás volt ez. Na most ez nagyon érdekes, mert a közönség örjöngő tapsal fogadta, a szószoros értelmében Olga Kern kijött, játszott három ráadást, persze azok is a virtuóz Rachmaninov darabok voltak, és ugye nem azzal foglalkozik, hogy milyenek a daraboknak a belső struktúrái, milyenek a megfelelések, mi mire reagál, az árnyalatok, a hangszínek, stb., hanem irtózatos vehemenciával és energiával és tempóval és hangerővel oda pörköli a darabokat, ami bizonyos szempontból rendben van. De másoknak ez meg nem tetszik, akik sokkal finomabb dolgokat szeretnének hallani ezek.

0: meg szép darab, de hát ezt sokkal jobban kéne játszani, mint ahogy maga a szerző saját előadásában játszott, és akkor lehetne talán az igazi értékeit megérteni ennek a darabnak. Most tudnunk kell, hogy általános vélekedés szerint Rachmaninovot tartják minden idők legjobb vagy legnagyobb zongoristájának. Ezt sokan mondják, sokan elismerik, és talán van is benne valami. Hát most akkor hogy tegyen az ember igazságot?
1: Jó, hát nekem eszembe jut egy ismerősöm, egy nagyszerű zenetörténész volt, nagyon okos ember, nem tudta elviselni Sziatoszláv Richtert, mert hogy durván zongorázik. Nekem nem ez a véleményem, Sziatoszláv Richter nagyon erőteljesen zongorázott mindig, nekem az tetszett, de neki nem, hát... Valami hát hasonló eset van itt is.
0: Hallgassa meg mondjuk a Gémol angol szvit szarabandját, hogy ott mi a durva zongorázás, és akkor megváltozna a véleménye. Egyébként még az is hozzátartozik ehhez, hogy milyen lábbal kell föl az ember, szóval akkor most milyen színű inget veszek föl. Tehát még a befogadónak, sőt még a kritikusnak is egy csomó minden befolyásolja a hangulatát, és nehéz ilyen módon igazságot tenni. Az viszont biztos, hogy elképesztő technikai tudása van Olga Kernek, magával ragadja tényleg az egész termet, utána mindenki automatikusan fölpattan, és standing ovation van, és joggal, mert aki így tud zongorázni, igen, igen, és ilyen elementáris erővel azt elismerés illeti meg. Na most hozzátartozik még az is, hogy a Rachmaninov zongoraverseny, a harmadik zongoraverseny az valamiféle ilyen kultuszdarabbá vált, és már rövidítik, így nézegetem a neten gyakran, Rach 3, becézik, és tényleg mindenki játsza. Próbáltam utána nézni, a legfiatalabb zongorista, 12 éves, aki eljátszotta ezt a pokolian nehéz darabot, mert ez tényleg nagyon nehéz mű zongorázási szempontból is, és ez hihetetlen, szóval valahogy ez a sporteljesítmény itt előtérbe került, és abban lehet igazság, hogy tényleg egy kicsit háttérbe szorulnak a belső értékek ennek a darabnak az előadásakor. Minden nagy zongorista játsza, szóval ezt egész egyszerűen nem lehet megúszni, de ha az ember olyan felvételeket hallgat, most mondhatnék példákat, mint például Kocsisé, akkor ott azért egy csomó minden ott van, amit ezeken a nagy, virtuóz, dübörgős előadásokon nem hallani igazán. Érdemes sokféle felvételt meghallgatni, sokféle előadást, úgyis lépten nyomon szembe jön a szegény Rachmaninov harmadik. Lehet, hogy most ez a világ legjátszottabb zongoraversenye már régóta. Milyen jó lenne egy Beethoven G-dur, vagy valami ilyesmi. Szóval azért el tud szállni az előadó művészeti divat is mindig valamilyen szélsőséges irányba, kilengései vannak. Hát lehet, hogy ennek voltunk valamiképpen tanulni itt a koncert első részében. Valójában engem maradéktalanul a szimfónia előadása nyugodott le, mert ez is nagyon nehéz mű, nagyon hosszú mű, tényleg nagyon fáradt volt a közönség, 10:30-kor ért véget a koncert, és Kovács János nagyon kedvesen hátrafordult előtte, és azt mondta, hogy hát aki akar, az nyugodtan menjen haza, semmi baj, ez nagyon hosszú darab, ki is hagyják az első rész, az első tétel expozíciának az ismétlését, de azért az lenyűgöző, hogy ilyen fáradtan, elég meleg is volt a nagyteremben, Zeneakadémián, ezt a nagyon hosszú, nagyon bonyolult, nagyon összetett és a zenekart minden ízében és minden pillanatban erőteljesen foglalkoztató darabot, hogy lehet koncentráltan, szépen és tulajdonképpen rangjának megfelelően előadni.
1: A koncertről nem készült felvétel, úgyhogy most a Rachmaninov bémol szonátáját idézzük fel, annak is a harmadik tételét, Olga Kern zongorázik.

0: Liszt Múzeum 40 háromnapos fesztivállal ünnepli 4 évtizedes fennállását a Liszt Múzeum. Mátray Diánával, az esemény szervezőjével Katona Márta beszélgetett.
1: 40 éves a Liszt Múzeum, ingyenes minikoncertek, múzeumlátogatás, kerekasztal beszélgetések, gyermekprogramok várják az érdeklődőket, és 2 estén Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraestjét hallhatjuk. Ők hogy kapcsolódnak a múzeumhoz, és milyen programmal készülnek?
2: Klukon Edit és Ránki Dezső tulajdonképpen a múzeum 40 éves történetét végig kísérik, tehát ők az első pillanattól kezdve jelen vannak, és állandó vendégei, ilyen értelemben ugye szellemi támogatói ennek a közegnek, úgyhogy most is teljesen világos volt, hogy ők is játszanak, először 1 koncertre gondoltunk, aztán végül is 2 lett belőle, hát Liszt koncerttel készülnek, 3 darabot fognak előadni, és 3 művel készülnek, Amit a hegyen hallani, ünnepi hangok és a bölcsőtől a sírig.
1: Beszéljünk egy kicsit a gyermekeknek szóló programokról. Liszt nem feltétlenül gyerekbarát téma, vagy mégis? Szóval hogy próbáljátok bevonni a gyerekeket, és milyen korosztályra számítotok?
2: Ugye ez a Liszt Múzeumnak a profiljának a része, hogy a gyerekeket is bevonjuk a múzeum életébe, tehát az, hogy vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink, az tulajdonképpen független a 40 éves születésnaptól, vagy évfordulótól, viszont ebből az alkalomból most tényleg egy ingyenes foglalkozást hirdettünk meg, egy 1,5 órás foglalkozást, ez is szombaton lesz, tehát 19-én 2 órától, és a korosztály az pedig 4-től 18-ig, tehát tulajdonképpen szinte bárkit, meg nyilván szülőket is várunk szeretettel. Most annyit hozzá kell tennem, hogy ez regisztráció köteles, de a foglalkozás során egyrészt a kolléganőm zongorák, illetve különböző hangszereknek a belsejét fogja megmutatni, a zongora titkait, illetve Liszt utazásairól lesz még szó, és nyilván ezek kapcsán nagyon sok mindenről.
1: Érkezik egy sztárvendég is erre az ünnepi fesztiválra, Ellen Walker, aki több Liszt kötetet is írt, amelyek magyarul is olvashatók. Mikor lehet vele találkozni?
2: Igen, ezt nagyon várjuk szintén, és ez is a nagy szombati ünnepi esemény része lesz, hogy az idén 96 éves Ellen Walker Kanadából ide utazik. Ugye van a híres 3 kötetes műve, monográfiája Liszt Ferencről, ami nem is igazán kapható és elérhető, de most újra kiadja az Edíció Muzika Budapest, és ez itt kapható is lesz, tehát egyrészt Ellen Walkerrel lesz egy beszélgetés, lesz róla egy film, egy filmbemutató is, és utána meg lehet venni a könyvét, amit ő maga dedikálni fog, és egyébként kedvezményesen lehet megkapni mind 3 kötetet.
1: Milyen módon tekintetek vissza erre az elmúlt 40 évre? Lesz-e valami történeti áttekintés, bemutatása annak, hogy hogy indultam Liszt Múzeum annak idején, hogy mi változott azóta?
2: Ez is egy fontos esemény lesz. Eckhardt Mária, aki ugye alapító igazgatója volt a Liszt Múzeumnak, ő is jelen lesz, és vele is lesz egy pódiumbeszélgetés. Ez is szombaton fog megtörténni, sűrű nap lesz ez a szombat. Tulajdonképpen vele fog kezdődni ez a 19. nap, 11-kor a Régi Zeneakadémia kamara termében Mácsai János fog vele beszélgetni. Vetítés is lesz, úgyhogy minden bizonnyal nagyon izgalmas és érdekes emlékeket fog mesélni a múzeum alapításáról, illetve a 40 évről, amit nyilvánvalóan ő maga is végigkísért.
1: A Liszt Múzeum tulajdonképpen egy lakásmúzeum, itt lakott Budapesten Liszt Ferenc. Egy ilyen típusú kiállítást mennyire lehet megújítani? Mennyire kell hűnek lenni ahhoz, ami 40 évvel ezelőtt megszületett?
2: Szerintem erről megoszlanak a vélemények, mert van, aki ugye arra vágyik, hogy minél modernebb legyen, egy igazi 21. századi múzeumot hoztassunk létre, van, aki sokkal inkább a hagyományokhoz, az eredetiséghez szeret ragaszkodni. Hát nyilván az igazság, vagy a megvalósíthatóság az valahol középúton van, ugye a 2 között. Mi igyekszünk itt mindig megújítani, éppen most készült egy vitrinnek egy új berendezése, igyekszünk minél informatívabbak lenni, készülünk egyébként egy életrajzi kiállítással is, ami pont azért, hogy különösen a külföldi turistáknak egy kicsit így kontextust teremtsenek, hogy mi is ez az épület, és hogy került ide Liszt Ferenc, vagy ők maguk hogy kerülnek ide. És igazából ugye Lisztnek a munkássága és élete annyira hatalmas, egyrészt felbecsülhetetlen érték, másrészt annyira színes, hogy ez tulajdonképpen azért nagyon inspiráló is.
1: Említetted az eredetiséget, anélkül, hogy konkrétumokba mennénk, nagyjából hány százalék az itt található bútorok közül az, amelyek tényleg eredetiek és Liszt Ferenchez köthetőek?
2: Nem tudok mondani százalékot, de nagyon sok minden eredeti. Tehát ugye eleve a hangszerek eredetiek, de hát ott van a komponáló íróasztala, ami eredeti, számos szék, fotel, ilyen-olyan ajándéktárgy például, amiket a karrierjének 50 éves jubileumi ünnepségére kapott, ugye azok a dolgok, amiket utazáshoz használt, azok is eredetiek. Rengeteg eredeti fénykép, festmény is található, úgyhogy nagyon sok minden eredeti.
1: Aki most nem tud eljönni erre a háromnapos fesztiválra, mikor látogathatja a kiállítást?
2: Nyitvatartási időben bármikor, ugye ez nálunk hétfőtől szombatig tart, ellentétben a többi múzeummal, amelyek ugye hétfőn zárva és vasárnap vannak nyitva, de 10-től 6-ig minden nap, kivéve szombaton, akkor 9-től 5-ig nyitva vagyunk.
0: Liszt Ünnepi Hangok című művének négykezes változatát hallják Ránki Dezsővel és Kulkon Edittel.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Ernyei László harmonika művész.
2: Talán második osztályos koromban családban találkoztam egy ilyen hangszerrel. Elképesztő módon megfogott, megígért biciklijáját, inkább harmonikát szerettem volna kapni.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ernyei László. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A hagyomány, miként Liszt zsenie, kötelez. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny Pécsett. A döntőben a versenyzők szólóban és zenekari kísérettel is megmérik tudásukat, hogy eldőljön, ki léphet Liszt Ferenc örökébe. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Muzika sacra. Egyházzene.

Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezik a belvárosi Ferences kántorátus Budapesten. Kolozsvárot járt és újabb feladatok elé néz a Pécsi Bazilika Palesztrina kórusa. Ezek a mai témáink, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják.

0: 800 éve hunyt el Assisi Szent Ferenc, akinek lelkisége, naphimnusza, gondolatai máig sokak számára jelentenek inspirációt. A ferencesekhez kapcsolódó egyházzenéi közösségek több éves programsorozattal elevenítik fel Szent Ferenc örökségét, és a finálé most következik. Nagyszabású koncerttel készül szeptember 26-án Budapesten a belvárosi Ferences Kántorátus. A koncert dirigensét, Kecskés Mónikát kérdezte Veres Emese Gyöngyvér.
1: A belvárosi Ferences Kántorátus hangversenyén Szent Ferencre emlékeznek. Most már többedik éve emlékezünk tulajdonképpen a rendre és különböző eseményekre. Most a naphimnusz áll a középpontban.
2: Tulajdonképpen tavaly állt a középpontban, tehát 2025-ben volt az évforduló, aminek egy nagy 4 éves ünnepi ciklus végén vagyunk. Ugye 2026-ban lett 800 éves a Ferences Lend, és hát azért a naphimnuszt is, ezt az évfordulót is most fogjuk megünnepelni a belvárosi Ferences templomban.
1: Ráadásul nagyon sok ősbemutatóval, hiszen az együttesnek írtak darabokat.
2: Igen, én azt hiszem, hogy eddigi szakmai életem soha egyetlen este alatt ennyi ősbemutatót nem vezényeltem, játszottam, mint majd most fogok. Próbáltam olyan műsort összeállítani, ami valamennyire a 19. század vége, 20. század elejétől napjainkig megmutatja azt, hogy mit lehet kezdeni a naphimnusz gyönyörű, csodálatos szövegével. Többféle fordításban is el fog ez hangzani, és természetesen magyarul is fel fogjuk énekelni ezt a népéneket, amelyet Kodály Zoltán egy zsidó imádságnak, a Söme Iszraelnek a applikát, és a mai napig ezt énekeljük a ferences templomokban, mint naphimnuszt. El fog hangzani Louis Vierne naphimnusza orgonán. Ugye ez talán senkinek nem kell bemutatni, aki koncertlátogató, illetve orgona koncertlátogató. No de, utána Adriano Alderiginek egy 20. század közepén született és a 20. század végén alkotó zeneszerzőnek az 5 tételes dalciklusát is meghallgathatjuk majd. Ezt új olasz nyelven Kéringer László lesz a szólista orgona kísérettel. Ezt követi majd egy ősbemutató, egy fiatal flám zeneszerző, Peter de Vos kamaraegyüttese és szoprán szólistára komponálta a Laudato Si kezdetű kis kamarakantátáját.
1: Ezt is önöknek komponálta?
2: Konkrétan nekünk komponálta, tudnélik. Én vele Antwerpenbe találkoztam, én ott tanultam csembalózni, akkor, amikor ő is, és amikor megtudta, hogy ilyen vonatkozású lesz a tavalyi év, akkor úgy döntött, hogy ő is ír nekünk egy ilyen darabot. Nagyon érdekes lett egyébként, ez a kamarakantáta valahogy Purcell stílusát vegyíti Peternek a saját stílusával, egy kifejezetten emészthető, érdekes szövegkezelést is alkalmaz. Ami szintén érdekes, mivel direkt kértem, hogy többféle nyelven legyen meg ez a szöveg, ő az angolt választotta, és talán éppen ezért így hajazott Purcell stílusára.
1: Itt mutatják be először, vagy pedig azért már elhangzott otthon?
2: Nem, ez abszolút ősbemutató, és nem ez az egyetlen ezen az estén. Jan van Landehem, a brüsszeli konzervatórium nyugalmazott zeneszerzés tanára, aki egy személyes beszélgetés kapcsán végül is megerősödött abban, hogy egy régen már elkezdett darabját befejezze, és a belvárosi Ferences Kántorátusnak ajánlja. Írt nekünk egy naphimnuszt az umbriai szövegre, tehát ez az óolasz, amihez itt is nagyon szeretném megköszönni Laksz Éva segítségét, hiszen ezt a fajta kiejtést, ezzel nem minden nap találkozhatunk.
1: Már is jelzi, hogy milyen sokszínű ez a hagyomány, és mi mindenből lehet táplálkozni egy ilyen ünnep alkalmával.
2: Igen, és hát elévülhetetlen és gyönyörű a szöveg is. Ténylegesen az emblematikusan a ferencesség himnusza. Landehem darabja 8 szólamú, hát egy jó nagy kihívást jelent a belvárosi Ferences Kántorátus számára, illetve szólistákat is alkalmaz, orgona kísérette.

0: Természetesen a műsorból nem hiányozhat Liszt Ferenc darabja sem.
1: Nem, Assisi Szent Ferenc a Madaraknak prédikál című kompozíciója fog elhangzani orgonán kivételesen. Ami érdekessége ennek a darabnak, hogy ez ugyan egy zongoramű, a zongoristák ádúr legendaként ismerik, de Liszt egyik nagy csodálója és tanítványa, Camille Saint-Saëns átdolgozta orgonára, tehát bizonyíthatóan már Liszt idejében ezt játszották orgonán, ahogy ezen az estén is majd el fog hangzani.
0: Kodály Zoltánt említette, és lesznek még magyar zeneszerzők, akiknek a művei szintén ősbemutatóként hangzanak majd el.
1: Igen, talán megemlítem azért Petr Eben naphimnuszát, azt hiszem a kórusvezetők, illetve aki a kórus irodalomban jártas ezt a darabot ismeri, illetve szintén magyarországi ősbemutatóként fog elhangozni Horváth Barnabás kollégámnak a Három szakrális ének című kompozíciója, ami kicsit összefoglalja majd ezt az egész ünnepkört. Ő feldolgozta a Cellorum Candor Splenduit szöveget, ami az egyik nagy ünnepnek, a stigmatizáció ünnepének az egyik emblematikus tétele, illetve a harmadik motettaként a Salve Sancte Patert, ami a tranzitusnak az emblematikus éneke, és e között kap helyet egy a Magnus est Deus kezdetű motetta. Bevallom őszintén, hogy ezt én követtem el, ez egy parafrázis a naphimnusznak a szövegére, latin nyelven, mivel hogy hiába kerestem, nem találtam latin nyelvű naphimnusz parafrázist. Ezúton is nagyon megköszönöm, hogyha valaki ezután, az adás után küld, akkor majd arra is igyekszünk megfelelő kompozíciót összehozni. Ez lesz tulajdonképpen, tehát ez is egy ős bemutató, és ezzel fog zárulni ez a hangverseny.
0: Néhány közreműködőt már említett, talán nézzük meg, hogy kik lesznek még a szólisták.
1: Darázs Renáta lesz a kamarakantáta szólistája, Sas Nelli, Móri Gabriella, Hegyi Barnabás, Schreiber Zsolt, Pászti Károly, Király Miklós és Balázs Péter fognak Jan van Landechem darabjában is énekelni, illetve hát Kéringer Lászlónak már említettem a nevét, ő az Alderigiben énekel majd.
0: A 4 éves ciklus tulajdonképpen egy gyönyörű hangversennyel, egy gyönyörű megemlékezéssel zárul.
1: Ez a 4 éves ciklus, a Ferencesen 4 éves jubileumi évei a Pesti Ferences templomban így fognak zárulni, illetve a jubileumi évek lezárásaként országszerte lesznek egyébként megemlékezések. Budapesten például a Pasaréti Kájoni Közösségi Házban, Széchenyben több nagyon érdekes előadás is lesz, nem feltétlenül csak és kizárólag hangversenyre lehet menni, hanem akár drámajátékra is lesz egy animációs kisfilm. Úgyhogy érdemes ellátogatni a Ferencesek honlapjára, ahol le lehet tölteni a programfüzetet, ami tartalmazza a releváns programokat. Semmiképpen nem akarom kihagyni a például Szavária és Németh Pálnak a hangversenyét, amely a 17.-18. századi magyarországi ferences források alapján ad egy kis kaleidoszkóp-szerű betekintést a magyarországi ferencesnek a zenéjébe. Ez majd a Pasaréten lesz október 2-án, 7 órakor a Kájoni házban. És ami a legfontosabb, hogy október 3-án, szombaton 3:30-kor a Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban Esztergomban lesz az az ünnepi szentmése és az a tranzitus, amely megemlékezik Szent Ferenc atyánk halálának évfordulójáról, tehát ide mindenképpen itt érdemes eljönni. Egészen pontosan ugye 3:30-kor lesz egy napközi imaóra, 4 órakor az ünnepi szentmése, és utána 5-kor a tranzitus szertartása. A szentmise főcelebránsa pedig dr. Székely János püspök úr lesz.

0: Kecskés Mónikát hallották, akinek vezetésével szeptember 26-án este 7:30-kor különleges koncert lesz a pesti ferenceseknél. Műsorunk eddigi részében a belvárosi ferences kántorátus énekelte Horváth Barnabás, Célórum Kándor és Andreas Gassner Ave Maria című művét, illetve az említett Liszt legendából szólt részlet Király Csaba előadásában. A folytatásban Pécsre látogatunk. Hétről hétre szolgálja a Székesegyház zenei életét a Palesztrina kórus, de emellett még sok minden más is megszületik a lelkesedésükből. Hogy mi minden, arról az együttes tagja, Onhausz Miklós beszélt Veresemese Gyöngyvérnek.
1: Nemrég a Pécsi Palesztrina kórus is részt vett Kolozsvárott az Egyház zenei biennálén. Milyen tapasztalatokkal jöttek haza?
2: Egy nagyon magas színvonalú és remek hangulatú fesztiválon vehettünk részt. Ugye a Magyar Egyházzenei Biennálénak az a küldetése, hogy a kortárs magyar egyházzenei műveket bemutassa és népszerűsítse. Idén volt a harmadik ilyen esemény, és hát nekünk abban a szerencsében volt részünk, hogy mind a három fesztiválon részt vehettünk.
1: Az idén önök az emlékezés jegyében is megszólaltak Kolozsváron, hiszen Csemicki Miklósra emlékeztek.
2: Így van, minden egyes alkalommal egy mise szolgálatot és egy koncert műsort kérnek a szervezők a résztvevő kórusoktól. Az idei Szent Mise szolgálaton a Pécsi Székesegyház orgona művészének, Kovács Szilárd Ferencnek a miséjét adtuk elő, a koncerten pedig Orbán György, Kovács Szilárd Ferenc, Gyöngyösi Demeter és Csemicki Miklós műveit. És igen, hát nem alábecsülve a többi előadott művet, az idei kolozsvári szereplésünk első számú legfontosabb feladata volt Csemicki Miklós utolsó műveinek a bemutatása.
1: Van olyan mű, amelyet éppen a Palesztrina kórusnak írt?
2: Csemicki Miklós tavaly hunyt el nagyon, nagyon váratlanul, egy gyors lefolyású betegség után, és nagyon megrendített mindannyiunkat az ő halála. Ezzel egy közel 10 éves, nagyon gyümölcsöző szakmai kapcsolat ért véget. Éppen 10 éve kértük meg először, hogy írja a Palesztrina kórus számára felajánlási énekeket, offertóriumokat, és hát az első Tria Offertoria című sorozata 2017-ben készült el, amelyet a kórusnak és Jabágy Valér karnagyúrnak ajánlott. És akkor ezt egy mise követte egy hozzátartozó offertóriummal, egy husvéti, Missa Terra Tremuit, és további ilyen 3-as offertórium csokrok, amikből 2025-ben készült el a 4.
1: Kovács Szilárd Ferenc is ír darabokat önöknek.
2: Igen, hát ez a mise, ez nem is bemutató volt, de is 2025-ben készült el kórus számára.
1: Ráadásul egy nagy múltú kórus számára, ugye több mint 100 évvel ezelőtt alakult meg ez a kórus éppen azért, hogy egyházzenei műveket mutasson be liturgikus környezetben, és lehetőség szerint latin nyelven. Ez a hagyomány még mindig él?
2: Természetesen igen. A zenei praxis nagyon hasonló ahhoz, amit a Székesegyházi Énekiskola idejében gyakorolt a Székesegyházi kórus. A kórus jubileumokon el fogtam mondani, hogy minden ünneplés egy kis szomorkodás is egyben, hiszen ez egy kényszer szülte formáció, ami most már 73 éve működik a Pécsi Székesegyházban, ez a hagyományos vegyeskar, hiszen 1953-ban a Székesegyház énekiskola megszüntetése után vált szükségessé, hogy ilyen formában legyen egy énekkar, ami tovább viszi a zenei hagyományt.
1: Mik a következő terveik, hiszen lassan, ahogy mondani szokás, indul a zenei évad is, a koncert évad is, annak ellenére, hogy elsősorban önöket szolgáló kórusként tartják számon.
2: Igen, és ugye a mi esetünkben nehezen is értelmezhető ez a kifejezés. Ugye a zenei évad szeptembertől talán májusig, júniusig tart. A Palesztrina kórus egész nyáron változatlan módon ellátja a székesegyházi latin misének a zenei szolgálatát, tehát a mi évadunk az tulajdonképpen advent első vasárnapjával kezdődik, és az egész éven át tart. De nyilván azért a nyár egy picit csendesebb, kicsit szellősebb a létszám, úgyhogy azért ilyenkor szeptemberben lehet komolyabb munkát végezni, és hagyományosan a november végi Szent Cecília nevű koncert az, ami így az ősz szakmailag kifut, tehát a rendszeres heti szolgálaton túl ez egy nagyobb megmérettetés a mi számunkra.
1: Ez egy önálló hangverseny, vagy pedig liturgikus keretek között zajlik?
2: Ez egy önálló hangverseny. Maga a Cecília koncert még a 60-as években indult ez a hagyomány. A dr. Hergerőder Miklós, a Jobbágy Valér karnagyúr elődje aki egy pakkarnagy volt, ő honosította meg a Székesegyházban. Nagyon sokáig ez a palesztina kórusnak a saját koncertje volt, aztán kibővült a kórus találkozóvá, utána megszűnt, de 2021 óta újra a palesztina kórusnak a saját rendezvénye. Annyi kiegészítéssel, hogy a legtöbb évben a Schola Cantorum Sopienensis énekkarral együtt szoktunk fellépni, ez a Jobágy Valér karnagy úr másik pécsi együttese. Kolozsváron is egy kibővített, a két kórusból összeállított kórus vett részt. Ez várható az idei Cecília koncerten is.
1: Említette azt, hogy a latin nyelvű miséken szolgálnak. Van-e más alkalom, amikor a kórus a templomban fellép?
2: Ugye az előesti misén éneklünk, tehát az évi 52 szombatot jelent. Emellett azért nagyon sok mindent nem tudunk vállalni. Ez egy elég nagy terhelés, ez egy amatőrének együttes számára. De ami még ezeken a szombatokon túl van, az a nagyheti szolgálatunk, ami ugye mindig a virágvasárnappal kezdődik, és akkor nagy szerda, a sötét zsolozsma, aztán nagy csütörtök, nagy péntek, és végül húsvét vasárnap, tehát az egy sűrűbb időszak még ennél is.
1: Végül, de nem utolsó sorban, ezeken a szombatokon milyen darabokhoz nyúlnak?
2: Nem egyszerű válogatni, mert azért a 140 év alatt egy nagyon komoly repertoár gyűlt össze, és a kórus azt a munkamódszert alkalmazza, ami már az énekiskola idején is divat volt, tehát rendszeresen minden hétvégén más és más műveket énekel. 2025-ben 89 különböző motettát és 34 különböző mise kompozíciót énekeltünk. Ezek azért főleg reneszánsz művek, Palestina Lastus, Victoria, Viadana Croce, André Gabrieli misé és motettái, de hát ezeken a szerzőkön kívül is bőven volt itt beválogatni.

0: Onhausz Miklós számolt be a Pécsi Paleszterina kórus aktuális mindennapjairól, majd Liszt Ferenc szekszárdi miséjéből szólt részlet, a Paleszterina kórus karnagya Jobbágyval érvezényelte egyesített kórusait. Szombati adásunkban Antonin Dvorzsák bibliai dalait hallgathatják majd meg. A riporter, Verese Mese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzik a szerkesztő Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Ismét ingyenes koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Jönnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Az ár és stop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az ár és stopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az ár és stop fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyelőre nincs napirenden a megszüntetése. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefor kerti kampuszán. A Nobel-díjas írót felolvasásokkal, beszélgetésekkel és a magyar kultúra képviselőinek előadásával köszöntötték. A rendezvényen felavatták a kampusz új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója, holnap veszi át az ELTE díszdoktori címét. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztráció szükséges. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Az új produkciót elsőként a gyermekotthonban élő fiatalok és a turkevei gyerekek láthatják. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Holnaptól vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap kellemes őszi idő várható több órás napsütéssel. Eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcs hőmérsékletekkel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Goldmond vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Florian Schötz és Pinkas Att hegedű, Krisztof Vándori méhegedű és Rafael Paratore gordonka. A felvétel Hohenemsben, a Marcus Sitticus teremben 2026. május 29-én készült. Elsőként hallgassák meg József Haydn Ezdur a Tréfa melléknevű vonós négyesét.

József Haydn Ez-dur a tréfa vonós négyesét hallották. Johannes Brahms Amol vonós négyese következik, a Goldmund vonós négyes játszik.

Johannes Brahms A-moll vonós négyesét hallották. A Goldmund vonós négyes ráadásként Herbert Pixner Szemem fénye című művét játssza Karl Edelmann átiratában.

0: Herbert Pixner Szemenfénye című művét hallották Karl Edelmann átiratában. Kedves hallgatóink, a Goldmund vonós négyes hangversenyét közvetítettük. Tagjai Florian Schötz és Pinkas Att hegedű, Christoph Vándori mélyhegedű és Rafael Paratore gordonka. A felvétel Hohenemsben, a Markus Sittigus teremben 2026. május 29-én készült.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova péntek esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Pénteken 22 órakor és vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színe java. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről. Szeptember 20-án 17 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Antonello Manacorda. Hegedűn közreműködik Tian Wayang. A felvétel Würzburgban, a Residenzben, a Kaisersaalban készült 2026. május 29-én. Elsőként hallgassák meg Maurice Ravel művét, Couperin sírja.

Maurice Ravel művét hallották, Couperin sírja. A Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Antonello Manacorda. Szergej Prokofjev második G-moll hegedű versenye következik, opusz 63. A szólista Tian Wayang.

Szergej Prokofjev második G-moll hegedű versenyét hallották Tian Wai-yang szólójával. A hegedűművész két ráadást is adott, elsőként Eugène Ysaÿe A-moll szonátájának melankólia tételét.

Eugene Isai ámol szóló szonátájának részlete után Tian Wai Yang, Johann Sebastian Bach ámol szóló szonátájának Andante tételét játssza.

Johann Sebastian Bach ámol szóló szonátájának andante tételét hallották. Tian Wai Yang játszott hegedűn. A Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Antonello Manacorda. Befejezésül Mozart 550-es köhögjegyzékszámú G-moll szimfóniája csendül föl.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 550-es körjegyzék számú G-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Salzburgi Mozarteum zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Antonello Manacorda. Hegedűn közreműködött Tian Wayang. A felvétel Würzburgban, a Residenzben, a Kaiser Saalban készült 2026. május 29-én. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: 2 kompozíció szól ezen az estén. Egy vonós négyes és egy szoprán hangra, hegedűre és kamarazenekarra írt alkotás. Szerzőink Alfred Schnittke és Leonid Gyesztyátnyikov. Köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Alfred Schnittke harmadik vonós négyesének, mely 1983-ban készült, van egy magyar vonatkozása. Ezúttal az első előadás kapcsán, ugyanis az 1984-es Mannheimi ősbemutatón az Éder kvartett játszott. De lássuk, mitől különleges Schnittke majd 20 perces alkotása. Először is talán vegyük szemügyre, milyen zenei világból építkezik a 3 részből álló darab. Akik ismerik Schnittke művészetét, tudják, gyakran nyúl régebbi korok szerzőinek zenei világához. Ezúttal 3 komponista az, akit meg kell említenünk. Elsőként Orlando Di Lasso Stabat Materének hangjai szólalnak meg, majd Beethoven nagy fúgájának témája. Végül Sosztakovics zenei névjegye, a DSCH lesz a meghatározó új elem. Schnittke harmadik vonós négyesében az egymás mellé helyezett idézetek lényegesen többet mutatnak, mint megidézett zenei múlt. Nála a témák, zenei világok egymást átható, folyamatosan átalakuló motivikus anyagokként jelennek meg. A reneszánsz, a klasszikus zenei örökség és a 20. század szovjet tapasztalata Schnittke saját kromatikus nyelvében találkozik, míg a 3 történelmi réteg végül szinte feloldhatatlanul összefonódik. A Kronosz kvártet játszik.

Alfred Schnittke 1983-ban írt harmadik vonós négyesét hallották, melyben Orlando Di Lasso, Ludwig van Beethoven és Dmitri Sosztakovics zenéje, zenei jegyei jelennek meg. A Kronosz kvartett játszott. Az Ars Nova második felében egy szoprán hangra, szóló hegedűre és kamarazenekarra írt alkotás szól. Szerzője Leonid Gyesztyátnyikov, aki 2000-ben Gidon Krémer számára írta meg Orosz évszakok című kompozícióját. Miként Csajkovszkijnál is, Gyesztyátnyikov évszakai is 3-3 tételre oszthatók. A zenei kiinduló pont mindig az orosz népzene. De ez nem jelenti azt, hogy az énekes mindegyik tételben megszólal, sőt, mindössze 5 tételben. S a darabok témái sem minden esetben idillikusak. A Kakukk panasza című tétel például egy elhagyott asszony fájdalmát érinti. A pünkösdi énekben a szeretett férfi háborúba ment, és nem tért vissza. A bőti dalban a lélek nem jut be a mennyországba. A lakodalmi ének pedig egy olyan lányról szól, akinek élete hamarosan véget ér. A műben így a természet körforgása és az emberi élet tragikus, visszafordíthatatlan volta kerül egymás mellé. Az évszakok visszatérnek, az emberi élet azonban nem. Leonid Gyesztyátnyikov, Orosz évszakok. A szopránszólista Julia Korpacheva, a Kremeráta Baltika élén Gidon Krémer. Az évszakok sora a tavasszal kezdődik, és a téllel végződik.

0: Leonid Gyesznyátnyikov 2000-ben írt Orosz évszakok című művét hallották. A 12 tétel közül 5-ben Julia Korpacseva énekelt, a hegedű szólót a Kremeráta Baltika élén Gidon Krémer játszotta. Az Ars Nova holnapi adásában születésnapost köszöntünk a 70 esztendős Kovács László karmestert, aki a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának élén Szent Páli Roland, Dubrovai László és Rajter Lajos egy-egy művét vezényli majd. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Mogyeszt Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből. Pénteken 21 óra 9 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. A Blues Tone No. 1 albumát hallhatják mai összeállításunkban. A zenekar névadója kőműves Tone András gitáros, és a 11+1 darabot tartalmazó album a Chicago Blues stílus hagyományait követi feldolgozásokkal. Vasicsek János énekel, kőműves András gitározik, Nemes Zoltán zongorán és hamandorganán játszik, Tomor Barnabás a basszusgitáros, Molnár Dániel dobol. Közeműködött a felvételeken Almási Attila, Kürtön, Weisz Gábor tenorszaxofonon, Kézdi Luca hegedűn, Little G. Will gitáron, és Földes László, azaz hobó, egy témát énekel. Csak a szerzemények címét mondom, Don't Burn Down the Bridge, Snatch It Back and Haul It, Cadillac Assembly Line, How Blue Can You Get, Cold Woman with Warm Heart, Born Under a Bad Sign, Whiskey, Beer and Wine, Végtelen Reggel, Black Cat Bone, All Your Love, a Muddy Waters előtt tisztelgő Manish Boy, majd az Endless Day hangzik el.

ever since the day we met. I'll say.

small thing. Small thing.

Everything gonna be alright this morning.

más, semmi más embernek lenni. Kérdezte tőlem egy kis gyerek, ha megnövök, mi legyek? Politikus vagy celeb?

0: A mai Old Edge Jazzben a Bluestone No. 1 albumát hallhatták. Vasicsek János énekelt, a zenekar névadója kőműves Stone András volt a gitáros, Nemes Zoltán zongorán és hamondorgonán játszott, Tomor Barnabás basszusgitáron, Molnár Dániel pedig dobolt. Közreműködött Almási Attila kürtön, Weisz Gábor tenorszaxofonon, Kézdi Luca hegedűn, Little G. Weevil gitáron és Földes László énekelt. Az elhangzott téma címek: Don't Burn Down the Bridge, Snatch It Back and Hold It, Cadillac Assembly Line, How Blue Can You Get, Cold Woman with Warm Hearts, Born Under a Bad Sign, Whiskey, Beer and Wine, Végtelen Reggel, Black Cat Bone, All Your Love, a Muddy Waters előtt tisztelgő Man is Boy, majd az Endless Day hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Pecz Gábor Olivér, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Ez kiterjed minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire összpontosított. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskolai támogatás második részletét. Akik az elsőt bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a magyar államkincstár rendszerében. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Trefort kerti kampuszán. A Nobel-díjas írót felolvasásokkal, beszélgetésekkel és a magyar kultúra képviselőinek előadásával köszöntötték. A rendezvényen felavatták a kampusz új olvasóterét is. Krasznahorkai László, az egyetem egykori hallgatója, holnap veszi át az ELTE díszdoktori címét. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak és meghatározó, közösségformáló szerepet töltenek be társulatokon belül. Híreink végén a várható időjárásról. Kellemes őszi idő lesz, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő. Éjszaka 8-16, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt, a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát kívánok minden kedves hallgatónak, Németh Attilát hallják, aki ma éjjel is sok érdekes, különleges zenét kínál mindenkinek. Munkatársaim ma is Katona Márta és Erdős Béla. Vincenzo Petrali 1832-ben született olasz orgonaművész, zeneszerző és pedagógus volt, a 19. századi olasz orgonajáték egyik jelentős alakjaként tartják számon. Lombardiában született, és zenei tanulmányait az orgonán kívül a zeneszerzésben folytatta. Pályája során számos olasz templomban és hangversenyteremben szerepelt, szonátája szól a notturnó elején.

Vincenzo Petrali szonátáját Korfán Wageningen játszotta. A komponista orgona műveiben érezhető az éneklő, belcanto jellegű dallamformálás. Fontosnak tartotta, hogy az orgona ne csupán a templomokban szólaljon meg. Johannes Albertus Grönemann G-dur koncertója következik.

Johannes Albertus Grönemann G-dur koncertóját Jedvenc, Marian Munen, Cordula Breuer és a Musikadrénum adta elő. Uram, hozzád fohászkodunk. Ez a címe Claude Lejeune kompozíciójának. Ezt a francia zeneszerzőt tartották a legnépszerűbb zsoltár komponistának a 17.-18. század folyamán.

A párizsi Claude Lejeune kompozícióját Christina Pluhár és Michel Laplante előadásában hallottuk. Bizé egyik legszebb élménye egy római utazás volt, és emlékeit a Róma Suite-ben örökítette meg, ő következetesen egyébként Róma szimfóniának nevezte. Emű második tétele szól.

Georges Bizet Róma szimfonikus szüitjének második tételét a Szlovák Rádió zenekar adta elő. Bizet így írt anyjának az örökvárosból: mind erősebben kötődöm Rómához, minél jobban megismerem, annál inkább szeretem, minden utcának megvan az egyénisége. Most halljuk Scriabin Gismol szonátáját.

Szkriabin-Gizmo szonátáját Anasztaszia Vorotnyeje játszotta. Szkriabin a pályája elején kiváló zongora művész volt, aztán kísérletezni kezdett, a hagyományos zenét fényekkel és más eszközökkel fűszerezte még 1910 előtt. Claudio Monteverdi magnifikátjával folytatjuk a notturnót.

Monteverdi magnifikátját a svájci rádió lugánói kórus adta elő. Monteverdire nagy hatással volt a németalföldi iskola, rengeteget utazott egyébként egyszer egy uralkodója a jelenlétében Magyarországon is megfordult. Nicolas a Kempis szimfóniája következik.

Nicolas a Kempi szimfóniáját a Concordia együttes szólaltatta meg. Maurice Ravel az önéletrajzi vázlataiban arról ír, hogy 1914-ben komponálta az Ámol triót, az első világháború kitörése e munkája közben érte, szeretett volna bevonulni, aztán mégse hívták be.

Ravel Amol trióját Bent Lizel, Mats Rondin és Meg O'Kalindin előadásában hallottuk. Ravelt a katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették, és ezt a körülményt ő sértőnek és fájdalmasnak érezte. Sibeliustól következik most a ritkán hallható 6. szimfónia.

Jean Sibelius 6. szimfóniáját játszotta a norvég rádiózenekar. Egy kritikus azt írta, hogy a zeneköltő vezénylése pontosan és világosan érzékeltette a legfinomabb árnyalatokat is. Ritkán hallottam a hangszíneknek olyan váltakozását, mint Sibelius karmesteri pálcája nyomán. Maria Dolce Maria, Francesca Caccini dalát halljuk.

Maria Dolce Maria, Francesca Caccini zenéjét a tragikomédia előadásában hallottuk. A komponista hölgy édesapjának neve nem ismeretlen, Giulio Caccini a Mediciek szolgálatában állt, és az egyik leghíresebb szerző volt, és a lánya is szép zenét írt. 2 óra van.

A St. Martin in the Fields kamarazenekar hangversenye következik, amelyen elsőként Grazina Bacevics vonó zenekari koncertúja hangzott el Tomo Keller vezényletével. A 20. századi lengyel zene egyik legjelentősebb zeneszerzője és hegedű művésze, Bacevics 1909-ben Lodzs városában született litván-lengyel származású művész családban. A zenei tanulmányait Varsóban kezdte el, és Párizsban is tanult, többek között Nadia Boulanger növendéke volt, aki akkor egyik legismertebb pedagógusának számított. Bacevics rendkívüli hegedű művész volt, koncertezett Európa szerte.